pult. És a jelen kedvenc felvételei.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Valami

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió. Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

0: megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Mafia.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Népissel.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

kult. És a jelent kedvenc felvételei.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Hallja!

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei asszály miatt. Az áramütés továbbra is komoly veszélyt jelent a madarakra. Ma túlnyoma a felhőtlen napos időre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei asszály miatt. A gazdák azonnali segítséget kapnak fizetéképességük megtartására, olvasható a kormány.hu honlapon csütörtökön közzétett tájékoztatás szerint. Ismertették, július végéig több mint 750 ezer hektára érkezett kárbejelentés, kétszer annyi, mint az előző év hasonló időszakában. A bejelentések alapján az asszály okozta kár az agrárium minden ágazatát érintette, közülük is az egyik leginkább károsult a tejtermelés. A kormány arról is döntött, hogy az Európai Unió válság alapjából mintegy 16,7 millió eurós, mintegy 6 milliárd forintos rendkívüli támogatást hív le a megnövekedett termelési költségek ellensúlyozására, elsősorban kis és közepes gazdaságok védelmében. Az áramütés továbbra is komoly veszélyt jelent a madarakra, különösen a fehér gólyákra, ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az áramszolgáltatókat és a kormányt a veszélyes hálózati szakaszok mielőbbi átalakítására kéri, a lakosságot pedig arra ösztönzi, hogy az elektromos hálózat közelében talált elpusztult madarakat jelezze az egyesületnek, hívta fel a figyelmet az MMS szerdai közleményében. Az elmúlt napokban több tucat madarat, köztük kiemelten gólyákat ért áramütéssel kapcsolatos jelzés érkezett az egyesülethez és a Nemzeti Park Igazgatóságokhoz. A szokásosnál korábban már most megkezdődött Szlovákiában a vándormadarak, az elsők között a gólyák vándorlása délre, jelentette a szlovák közszolgálati hírügynökség. A megszólított ornitológusok azt mondták, leginkább a szárazságnak és az azzal összefüggő táplálékhiánynak tudható be, hogy a gólyák az idén a szokásosnál előbb kezdték meg vándorútjukat afrikai telelőhelyeik irányába. Japán cserebogarat fogtak a magyar határ közelében Szlovéniában. A bogár kifejlett egyedei egyebek mellett szőlőt és gyümölcsfákat, a lárvái pedig a növények gyökereit károsítják, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal csütörtökön az MT-vel, ezért a név így haladéktalanul megkezdte a szükséges növényegészségügyi intézkedéseket, többek között feromoncsapdákat helyezett ki az esetleges terjedés mielőbbi észlelése érdekében. A japán cserebogár észlelése, valamint már a gyanú felmerülése is bejelentési kötelezettséggel jár. Ma túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleti és irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az Észak-Alföld térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 30 és 33 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépésre!

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Yeah.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei asszály miatt. Az áramütés továbbra is komoly veszélyt jelent a madarakra. Ma túlnyoma a felhőtlen napos időre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei asszály miatt. A gazdák azonnali segítséget kapnak fizetéképességük megtartására, olvasható a kormány.hu honlapon csütörtökön közzétett tájékoztatás szerint. Ismertették, július végéig több mint 750 ezer hektára érkezett kárbejelentés, kétszer annyi, mint az előző év hasonló időszakában. A bejelentések alapján az asszály okozta kár az agrárium minden ágazatát érintette, közülük is az egyik leginkább károsult a tejtermelés. A kormány arról is döntött, hogy az Európai Unió válság alapjából mintegy 16,7 millió eurós, mintegy 6 milliárd forintos rendkívüli támogatást hív le a megnövekedett termelési költségek ellensúlyozására, elsősorban kis és közepes gazdaságok védelmében. Az áramütés továbbra is komoly veszélyt jelent a madarakra, különösen a fehér gólyákra, ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az áramszolgáltatókat és a kormányt a veszélyes hálózati szakaszok mielőbbi átalakítására kéri, a lakosságot pedig arra ösztönzi, hogy az elektromos hálózat közelében talált elpusztult madarakat jelezze az egyesületnek, hívta fel a figyelmet az MMS szerdai közleményében. Az elmúlt napokban több tucat madarat, köztük kiemelten gólyákat ért áramütéssel kapcsolatos jelzés érkezett az egyesülethez és a Nemzeti Park igazgatóságokhoz. A szokásosnál korábban már most megkezdődött Szlovákiában a vándormadarak, az elsők között a gólyák vándorlása délre, jelentette a szlovák közszolgálati hírügynökség. A megszólított ornitológusok azt mondták, leginkább a szárazságnak és az azzal összefüggő táplálékhiánynak tudható be, hogy a gólyák az idén a szokásosnál előbb kezdték meg vándorútjukat afrikai telelőhelyeik irányába. Japán cserebogarat fogtak a magyar határ közelében Szlovéniában. A bogár kifejlett egyedei egyebek mellett szőlőt és gyümölcsfákat, a lárvái pedig a növények gyökereit károsítják, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal csütörtökön az MT-vel, ezért a név így haladéktalanul megkezdte a szükséges növényegészségügyi intézkedéseket, többek között feromoncsapdákat helyezett ki az esetleges terjedés mielőbbi észlelése érdekében. A japán cserebogár észlelése, valamint már a felmerülése is bejelentési kötelezettséggel jár. Ma túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleti és irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az Észak-Alföld térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 30 és 33 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rakhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rakhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Admilliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt. Baranyában is megjelent az afrikai sertéspest is. Ma túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány elleni kár elhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny számában jelent meg. Azt írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az asszály és vízhiány elleni kár elhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosításával. Két Baranya vármegyei házi sertés állományban is megerősítette az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal laboratóriuma, közölte a hatóság csütörtökön az MTI-vel. Haladéktalanul elrendelték a gazdaságok lezárását és a szükséges járványügyi intézkedéseket. A Név így közleményében kiemelte, a betegség emberre nem veszélyes, ugyanakkor jelentős gazdasági károkat okozhat a sertés ágazatban. A hatóság fokozott járványvédelmi fegyelmet kér a sertéstartóktól, különösen a telepek zártantartását és fertőtlenítést. A magyarok harmada tervez lakásfelújítást, minden harmadik magyar felnőtt felújítaná otthonát a közeljövőben, ám a tervezők majdnem egyharmadának legfeljebb 500 ezer forintja van erre a célra, derül ki egy reprezentatív felmérésből. A felnőtt magyar lakosság 11%-ának már konkrét tervei is vannak erre az évre. A legaktívabbak a 40-59 évesek, akiknek 40%-a gondolkodik az idei felújításon, vagy már konkrétan tervezi azt. Az Egyesült Államok teljesen ellenőrzi a hormuzi szorost. Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok teljes felügyeletet gyakorol a hormuzi szoros felett, és ezt fenn fogja tartani. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent közleményében azt hangoztatta, hogy az iráni kikötők ellen érvényben lévő amerikai haditengerészeti blokkád áthatolhatatlan, ami ellen Irán semmit sem tehet. Horvátországban költöznek el legkésőbb a fiatalok a szülői házból az EU-ban. Az Európai Uniós országok közül Horvátországban hagyják el legkésőbb a fiatalok a szülői házat. Átlagosan 31,5 éves korukban költöznek el. A 16 és 29 év közöttiek majdnem 90%-a pedig még a szüleivel él, közölte a Fiatalok Világnapján a Horvát Statisztikai Hivatal. Horvátországot Görögország és Szlovákia követi, ahol átlagosan 31 évesen költöznek. Költöznek el a fiatalok a szülői házból, míg Spanyolországban és Olaszországban 30 év az átlag. Ma túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleti és irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az Észak-Alföld térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 30 és 33 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: Sztártitkok.
1: Ez itt a média válogatott Sztártitkok mai adása. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat. Vendégem Axlen. Szia Axlen, üdvözöllek.
2: Szia, én is üdvözöllek, és üdvözlöm a tévénézőket, illetve a rádió hallgatókat is.
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és kicsit jobban, mélyebben megismerhetünk. Szét foglak ma boncolgatni.
2: Rendben.
1: Először is avasd be minket, kérlek, a gyerekkorodba. Hol születtél? Honnan jöttél?
2: Én Debrecenben születtem, és egy éves koromban költöztünk ki Mikepécsre, és azóta is ott élek, ennek már most már 35-6 éve.
1: Wow. És milyen volt a gyerekkor Debrecenben? Azért tudjuk, hogy nagyváros Debrecen, de mégis az én családom szabolcsi, úgyhogy eléggé jártas vagyok azért így a környéken is. Azért
2: másabb. Másabb, sokkal másabb, illetve ugyebár azért a gyerekkor nagy részét azt inkább a Mikepécsen töltöttem.
1: Igen.
2: Nyilván a középiskola és egyéb dolgok már Debrecenhez kötöttek, de inkább a falusi élet az, ami közelebb állt hozzám gyerekként. Hát teljesen átlagos, mint minden egyes falusi gyerekén is rengeteget csavarogtam esténként, eljártunk biciklizni, fociztunk kint a téren, tehát minden ilyen átlagos dolog, ami egy ilyen falusi életbe beletartozik, állattenyésztéstől kezdve a növénytermesztésig minden volt.
1: Fantasztikus. Szerintem a vidéki élet az embereknek tud adni egy tisztaságot, és azért, ahogy halljuk a dalaidat, azért te ez a kellemes, mégis populáris, fülbemászó, de olyan őszinte dallamok jönnek ki belőled, én azt tudom mondani, amelyik számaidat hallgattam, és majd ma is fogjuk hallgatni a műsor során, na de nem rohanok ennyire előre. Milyen gyerek voltál? Csendes típus?
2: Bármennyire meglepő, ugyebár a mostani létet figyelve, én rettenetesen befelé forduló, nagyon csendes, nagyon pedáns, nagyon, nagyon magamnak való. Tehát én nagyon nehezen nyitottam bárki irányába is. Engem el is neveztek, pecéztek így még az óvodás időszakban magányos farkasnak. Én mindig az óvonéni mellett megálltam csendesen, míg mindenki más rohangált, én ott kis csendesen megálltam magamnak. Teljesen más volt a kicsi én.
1: Ez tényleg hihetetlen most innen itt ülve veled, de azért kíváncsiak lennénk erről a fotókra, hogyha majd egyszer beavatsz minket a kiskori Axlenbe.
2: Nagyon meglepő lesz, mert...
1: De azért kíváncsiak lennénk erről a fotókra, hogyha

0: Aromat azt énekorán szereztem, tehát nem is értem, hogy fordult át így a dolog. Hát sajnos a kottázás nem volt erőségem akkoriban, azóta ezt pótoltam. De felső takozatban, ugyebár ott már inkább rámentünk a énekversenyekre, és akkor itt derült ki a tanárok számára, hogy lehetne valamit vele kezdeni.
1: A család mit szólt hozzá? Van a családodban egyébként zenész, énekes, bárki így visszamenőleg,
0: akitől ezt hozhattad? Van, anyai ágon van, aki zenél, van, aki nagyon-nagyon mesteri műben gitározik, tehát van valamennyi zenei előélet, úgymond.
1: És amikor te ezzel előálltál, hogy én ezt szeretném csinálni, ez így bennem van, hogy fogadták azért ez?
0: Nagyon meglepődtek, hogy én, aki visszahúzódó, aki csendes, én színpadra akarok állni. Úgyhogy meg voltak lepődve nagyon, de annyian bíztattak egyébként közeli barátok, családtagok is, hogy ez egy olyan visszaigazolás volt, amire azt mondtam, hogy akkor ez muszáj is, és én is úgy éreztem, hogy csinálni kell.
1: De jó, azért jó ilyen sikertörténeteket hallani, mert sokszor van az, hogy a család az nem éppen áll ki.
0: Úgyhogy
1: ez egy áldásos helyzet. De jó. Hát nagyon köszönöm, én azért ezzel még itt nem hagylak békén. De most jöjjön egy kis zene, és utána Axlennel folytatjuk.

0: Újra itt vagyunk a média válogatott sztártitkok adásában, vendége Maxlon, és tovább boncolgatjuk az útját, a gyerekkorát, és hamarosan titokkal is folytatjuk. Arról tudnál mesélni, mikor már úgy ráléptél az utadra, és elindultál, támogatott a család, mi volt az első meghatározó fellépésed?
1: Hát ez már jóval később volt, azért voltak buktatók korábban, tehát onnan kezdeném inkább, hogy rengeteg tehetségkutatóban megfordultam, több éven keresztül próbálkoztam, de ezek nem igazán jöttek össze, aztán megismerkedtem első körben a Fitos Viktorral, aki egyébként az összes dalomnak a zeneszerzője. Ő látta meg bennem azt a lehetőséget, hogy igenis ezzel foglalkozni kell komolyan. Elkezdtünk együtt dolgozni, és azt hiszem, hogy talán a harmadik dal, amikor elkészült és kikerült a videóklip, akkor ismertem meg a Földes Jánost, ugyebár aki jelenleg is a menedzserem, és náló volt az első fellépésem, ő általa voltam, azt hiszem, hogy Szadán pont. Volt egy média válogatott rendezvény, ahol először meg tudtam magam mutatni, úgyhogy az volt az első ilyen meghatározó esemény.
0: Változtatott-e így benned valamit, amikor már úgy színpadra nagy közönség elé tudtál állni?
1: Sokat, nagyon sokat. Tehát alapvetően az embernek szerintem kellenek a visszajelzések minden egyes szempontból, az élet minden terén, hogy jól csinálja, mit csinál. És ugyebár addig bennem is azért voltak kétségek, hogy menni fog ez egyáltalán, és amikor megtörtént ez az ominózus első fellépés, és láttam a reakciókat, azért az rengeteget dobott.
0: Igen. Tehát akkor ez egy nagyon nagy meghatározó pillanat volt. Hát nem csodálom, és nagyon gratulálok.
1: Köszönöm.
0: Remélem, hogy még a következő 100 évben is színpadon leszel, mert fantasztikus, amit csinálsz. A karrierívedben voltak-e ilyen mélyebb pontok az utat során? Mindenkinek van, inkább azt kérdezem, hogy mi volt egy mély pont az eddig utadban?
1: Ez attól függ, hogy inkább a magánéleti részét nézzük, vagy a szakmait. Tehát, hogyha a szakmai részét nézzük, akkor ugyebár ezek a válogatók...
0: Kezdjük innen oda.
1: A válogatók voltak, amik így mély pontok voltak, hogy onnan mindig jött egy pofon, hogy vajon miért nem sikerül. Aztán nyilván magánéleti része is volt, azért van egy-két olyan dal, ami nem éppen a legvidámabb, nyilván az olyan dologból lett merítve oda, akár a hangulat, akár ugyebár a szöveg, ami inkább a magánéleti dolgokat emelte így ki negatív oldalról. De hál' az égnek ebből van kevesebb.
0: Mi a szemléletmódod, ami mindig visz?
1: Alapvetően nekem az, hogy mindenből lehet tanulni, és tanulni kell. Fel kell mindenből állni, minden, én úgy gondolom, hogy azért van, hogy tanuljunk belőle és erősödjünk.
0: Csodás. Amikor te teljesen feltetted magad zene, művészet, ennek azért tudjuk, hogy vannak árnyoldalak, mérségei, magasságai, volt-e olyan élethelyzet, amire mondjuk mai fejjel olyan felkérésed, vagy egy olyan válogató, amire mai fejjel már nem mennél el?
1: Igazság szerint nincs, mert pont ahogyan mondtam, mindenből lehet tanulni. Én úgy gondolom, hogy minden hozzátesz az utadhoz, minden okkal történik.
0: Igen.
1: Ha valami hiányozna belőle, akkor valószínűleg utána nem olyanok lennének, akár a dalok, akár az én mentalitásom a dolgokhoz, hogy azok kimaradnak.
0: Tehát minden okkal is lehet történik. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szuper. Mikor költöztél Budapestre?
1: Ez egy rövid időszak volt egyébként, és ez még a zene előtt volt, ugyanis én egy rövid ideig dolgoztam rendőrségen is. és ebben a rövid időszakban akkor Pesten éltem ilyen.
0: Rendőrségen? Rendőrként dolgoztál?
1: Igen.
0: Ezt én sem tudtam.
1: Igen, volt egy ilyen rész is. Kipróbáltam egy-két dolgot azért, mielőtt erre az útra léptem.
0: Mesélj róla, mik vezettek akkor, mi volt ez az egy-két dolog?
1: Alapvetően nekem informatikai végzettségeim vannak. És nyilván amikor én kikerültem középiskolából, illetve már akkor technikumról, még nagyon nehéz volt bárhol elhelyezkedni az embernek. Tehát ha nem volt úgy ismerettséged, akkor nem vettek fel, nem volt hátszél, rengeteget kellett az embernek próbálkozni, és ebben az időszakban jött az, hogy hát a rendőrség állami cég, oda mindig kell az ember. És akkor beiratkoztam, és akkor elkezdtem csinálni az iskolát.
0: Hihetetlen történeteket hozol ma. Nagyon köszönöm. Most folytatjuk egy kis zenével.

felett. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: híreket követően váltunk, hisz érkezik hozzátok Sanyi és Robi a Lépés délelőttel, ahol már a 90-es évek mellett a 2000-es évek és napjaink felvételeit is hallhatod a sok érdekes rovat mellett. Tarts velünk továbbra is!
1: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az asszály miatt. A vöröskeresztesek 900 alkalommal nyújtottak segítséget a Balatonparton. Ma derült napos időre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei asszály miatt. A gazdák azonnali segítséget kapnak fizetéképességük megtartására, olvasható a kormány.hu honlapon csütörtökön közzétett tájékoztatás szerint. Ismertették, július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyi, mint az előző év hasonló időszakában. A bejelentések alapján az asszály okozta kár az agrárium minden ágazatát érintette, közülük is az egyik leginkább károsult a tejtermelés. A kormány arról is döntött, hogy az Európai Unió válság alapjából mintegy 16,7 millió eurós, mintegy 6 milliárd forintos rendkívüli támogatást hív le a megnövekedett termelési költségek ellensúlyozására, elsősorban kis és közepes gazdaságok védelmében. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálatának önkéntesei idén már majdnem 1000 alkalommal nyújtottak segítséget 10 déli part strandon. A július 1 és augusztus 20 között dolgozó önkéntesekhez leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el a rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt írták. Az állam 4,5 milliárd forinttal többet szedhet be adó- és járulékbefizetésekből a Sziget Fesztivál után, mint amennyit közkiadásként kifizet rá, közölte az MT-vel a GKI Gazdaságkutató ZRT. Számításaik szerint egy nagy látogatottságú külföldiek körében is népszerű rendezvény évente 13 milliárd forinttal járul hozzá a GDP-hez, nem számolva a 100 milliókban mérhető területhasználati díjat, valamint a szálláshelyi, vendéglátási és más közvetett forgalmat. A magyarok harmada tervez lakásfelújítást. Minden harmadik magyar felnőtt felújítaná otthonát a közeljövőben, ám a tervezők majdnem egyharmadának legfeljebb 500 ezer forintja van erre a célra, derül ki egy reprezentatív felmérésből. A felnőtt magyar lakosság 11%-ának már konkrét tervei is vannak erre az évre. A legaktívabbak a 40-59 évesek, akiknek 40%-a gondolkodik az idei felújításon, vagy már konkrétan tervezi azt. Ma derült napos időre számíthatunk, a térségben felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék pedig továbbra sem várható. A keleti észak-keleti szél általában mérsékelt marad, délután pedig 31 fok körül alakul a hőmérséklet.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
6: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
5: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
5: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
6: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
5: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
4: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
2: www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
0: A reklám után
2: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most így!

0: múlt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
2: És most kezdődik a Lépés Rádió napindító magazinja, a Lépés délelőtt. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. A rádiót az elkövetkezendő két órára elfoglalja a műsor két házigazdája, Sanyi és Robi.

0: Ezt is úgy hallom, szépen szólunk kifelé, szépen szól a szép síp szó, legalábbis nálam. Aztán, ha...
1: Vegyek egy furuját, és kezdek el furujázni a boci-bocit, vagy a...
0: Vagy a szegedi csikós lenni. Igen.
1: Jaj, ha jó,
0: Egy szerpente, meglepetés. Köszöntünk téged is.
2: Az internetet, hogy milyen.
1: Ja, az jó. Ah.
0: Na, egyen jó, szépen tisztán szólsz és hangosan, de ez inkább így, mint hogy hang legyen.
1: Nagyon jó.
0: Na, gyorsan elérhetőségeket mondunk, lépésradio.hu, kívánságdoboz hallgatói messenger csoport, facebook.com/lépésradio, ez a Facebook oldunk elérhetőséged, ott még többi közösségi platformon is tessék lájkolni, követni, feliratkozni, meg minden ilyen finomság. Írhatok nekünk e-mailt,
3: az info@lépésradio.hu e-mail címre.
0: Illetve számos mobilapáltal tudtok minket hallgatni, például MyOnline Rádión is megtaláltok, de számos ilyen rádiógyűjtő alkalmazásban mindenhol keressétek a Lépés Rádiót. Szerpente, régen hallottunk, mi van veled?
2: Hát köszönöm szépen, jól vagyok, alakulnak a dolgaink, úgyhogy ez a helyzet. Élvezzük a nyarat. Szuper.
0: Nagyon szuper.
3: Már utolsó, már a finishben vagyunk, ugye, nyárban.
2: Igen, rúgdosom is az oldalát.
0: Ja, és ünnepled a gyíkok világnapját?
2: Ki halt meg? Mi van?
1: Ma van a gyíkok világnapja.
0: Ma van a, képzeld, ma van a gyíkok világnapja, tényleg. Augusztus 14-én tartják a World Wizard Day, azaz a gyíkok világnapját. Ez nem ENSZ által kijelölt világnap, hanem
1: a gyíkok szavazták.
0: A nemzetközileg elterjedt természetvédelmi tematikus nap, amely a gyíkok sokszínűségére és az élőhelyikre hívják fel a figyelmet. Ami még ezt tartozik, hogy a gyíkok között egészen különös túlélési módszereket találunk. Számos faj veszély esetén képes egyszerűen leválasztani a saját farkát. A leszakadt faruk még egy ideig mozog, eltereli a ragadozó figyelmét, miközben az állat elmenekül. Nem szeretném, ha leszakadjon a farkom, nem leszek gyík, az biztos. A faruk...
2: Most természetesen a lófarkadról beszéltél.
0: Például. Szóval azt írja, hogy a farok újra nőhet, bár általában nem lesz pontosan ugyanolyan, mint az eredeti. Na, úgy ma van a gyíkok világnapja.
3: Így járnak a gyíkok.
0: Igen, ez egy ilyen kis érdekes.
2: Én maximum Goethe-napot szoktam tartani, bár ő is gyík, vagy hát a szalamandra félékhez tartozik, nem mindegy, de én a Goethe fordítást azt a könyvtárban szoktam végezni.
3: Okay, I understand.
0: De egyébként én egyből...
2: Azt, amit akar.
0: Egyébként adáson kívül egyből azt mondtam, hogy ma van a gyíkok, meg a lábunk közti gyíkok világnapja.
3: De reménykedtem, hogy a Johann Wolfgangra gondoltál, de hát, hogy mégse.
0: Hát, Sanyi.
2: És akkor már adásban vagyunk, ugye?
3: Igen, persze.
0: Viszont köszöntjük a névnaposokat, a Marcellek ünnepelnek a mai napon. Latin eredetű név jelentése Mars istenhez tartozó, neki szentelt. Minden Marcell nevű hallgatónknak kívánunk nagyon sok boldog névnapot. Ismertek Marcellt? Én nem.
3: Igen, Kruc Marci, aki
2: Ujjász ugye Marcell. A...
3: Igen, az is van, igen. Ki volt ő? Opera.
0: Azt hiszem, igen, de én erre nem esküszök meg.
3: Kruc Marci meg ugye a ütősünk volt a Sunday Mopedben.
2: De emlékezzünk meg egy nagyról is, mondjuk Jankovics Marcell.
3: Igen.
0: Na, hát akkor minden Marcellnek kívánunk nagyon sok boldog névnapot, akik ezen a napon születtek, nekik boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel a mai napon, sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. Ma a bölcsesség, horoszkóp és időjárás rovatunk mellett beszélni fogunk, képzeljétek el, hogy meghökkentő világhírokkal, Erling Haaland arcképével közel fél tonna kokaint foglaltak le.

0: Hát zarszkép rajta volt, tehát mennyire elterelő. Csak egy...
1: Van, akinek teljes dobozon van a
0: képe. Van, akinek a drogon. Aztán két napig nem szólt férjéhez, miután belenézett a telefonjába.
1: Hát... Milyen boldog ember volt.
0: Közel 105...
1: Tudtam, hogy Karina reagál.
2: Hát megcsináltak, egyszer nőként itt meg kell védjem a nők jogait.
0: Aztán...
1: Mi vagy te nő, tanács?
0: 150 alkalom, vagy közel 150 alkalommal tartóztatták már le. Most megint gyertyák miatt került bajba.
3: Jézus.
2: Hát,
3: amúgy, amúgy nem nő tanács, hanem ombudswoman.
2: Ombudswoman? Az se rossz. Ombudswoman.
0: Aztán beszélünk egy állatról, nem árulom el, hogy kutya, macska, milyen ló, stb. Csak 13 éve ragaszkodik a tölcséréhez, már nincs rá semmúgy semmi szüksége.
3: Ez számomra egy érdekes info volt, amit én nem tudtam, de majd odaérünk.
0: Viszont mielőtt megtudnánk, hogy ezen kívül még milyen érdekességeket hozunk, azért mindent nem árulok el, hallgassatok minket az elkövetkezendő 120 perchez, jó szórakozást!

legjobb emberek taps és pénz nélkül élik le az életüket. Valódi érték nem mindig látványos, és nem minden fontos tett kap nyilvános elismerést. Sokszor éppen azok változtatnak legtöbbet mások életén, akik egyszerűen teszik a dolgokat anélkül, ezért tapsot várnának.

0: fázni fog, vagy melege lesz. Ezt most megtudhatja a napindító magazinunkban.
1: És akkor a Hungaromet ZRT jó voltából már is mondom először is a legfrissebb mért adatokat nagyobb városainkból. Budapesten fővárosunkban derült az ég és 25 fok van, Debrecenben derült szintén 25, Győrben 25, Miskolcon derült 25, Pécsen derült 25, míg Szegeden szintén derült ég mellett, és szintén 25 fok van. Úgy látszik, hogy ma sehol nem melegebb, mindenhol egyaránt 25 fokot mérnek az országban. Mai nap 28-33 fok közötti napi csúcs várható. Túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, csak keleten képződhet kevés gomoly felhő. Csapadék kizárt. A keleties irányú szél csak az Észak-Alföld térségében élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 30-33 fok között alakul. Késő este általában 15 és 23 fok közötti értékek várhatóak. A mai napra az orvos meteorológiai jelentés szerint a frontérzékenyek nek mondom, hogy anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. Az elkövetkezendő napokra is előtekintünk, előre, szombaton hajnalban 7 és 20 fok között értéket mérhetünk, napközben pedig folytatódik a nagy rész felhőtlen száraz idő, kevés gomoly felhő a délkeleti-keleti ország részben képződhet. A déli szél helyenként megélénkül, a nap maximum 30-35 fok között alakul, úgyhogy most a hétvégére újra visszatér a kánikula. Vasárnap 10 és 22 hajnalban, napközben 33-37, hétfőn 11-22 hajnalban 30-38 napközben, kedden 14-22 hajnalban 27-32 napközben, aztán szerdán hajnalban 12-21, hajnalban 28-33 napközben, akkor jön egy kis enyhülés, és augusztus 20-án hajnalban is 12-21 napközben pedig 30-35 fok között értékek várhatóak. Ezek a legfrissebb információk, előrejelzések, mindenki vigyázzon magára és embertársára, és mindenkit hazavárnak. Mi meg egy jó zenével jön Uniktól a Csillagtenger, aztán pedig Sanyi a horoszkóppal elmondja, hogy milyen csillagállások várhatóak.

0: Hallgasd meg itt a Lépés Rádióban, mit jósolnak mára a csillagok. Ez a napi horoszkóp.
1: Os. A könnyen lendületbe jöhetsz egy olyan ügyben, amit már régóta szeretnél előrébb vinni. Arra figyelj, hogy a gyorsaság mellett részletek sem maradjanak ki, mert egy apróság később fontos lehet. Ika. Egy ember ma kellemes meglepetést okozhat neked, akár egy váratlan üzenettel, akár egy kedves gesztussal. Engedd meg magadnak, hogy ne mindig a teendők kerüljenek az első helyre. Ikrek. Sok információ érkezhet hozzád egyszerre, ezért könnyű lehet elveszni a részletekben. Válogasd ki azt, ami valóban fontos, és ne érezd kötelességnek, hogy mindenre azonnal reagálj. Rák. Jobban eshet a megszokottnál az otthon, a család vagy egy biztonságot adó ember közelsége. Egy régebbi beszélgetést is érdemes lehet folytatni, mert most könnyebben megértitek egymást. Oroszlán. Természetesen kerülhetsz a figyelem középpontjába, még akkor is, ha nem keresed különösebben. Használd ezt arra, hogy megmutasd az ötleteidet, hagyj teret mások véleményének is. Tűz. Egy feladat, amely elsőre bonyolultnak tűnik, kisebb részekre bontva meglepően egyszerűvé válhat. Különösen sokat érhet a türelmed és a józan gondolkodásod. Mérleg. Egy döntésben végre közelebb kerülhet ahhoz, hogy tudd valójában, mit szeretnél. Ne csak azt mérlegeld, mások mit várnak tőled, hanem azt is, hogy neked mi adna valódi nyugalmat. Skorpió. Valaki olyan dolgot mondhat ki, amelyet később sokat gondolkod. Reagálj gyorsan, lehet, hogy a mondat mögött egészen más szándék van, mint amit elsőre feltételezel. Nyilas. Mozdulásra, változatosságra vagy új élményre vágyhatsz. Ha nincs lehetőséged nagy kalandra, már egy szokatlan program vagy útvonal is eldobhatja a napodat. Ak. Korábbi erőfeszítésednek ma látható eredménye lehet. Ne siess rögtön a következő feladatra, néha érdemes azt is észrevenni, mennyit haladtál. Ízöntő. Van gondolatot támadhat egy hétköznapi problémára, és lehet, hogy éppen ez lesz a működő megoldás. Érdemes egy kicsit eltérni a megszokott módszerektől. Alak. Érzékenyebben reagálhatsz a környezet hangulatára, ezért válogasd meg, kikkel töltöd az idődet. Egy nyugodt beszélgetés vagy kis kikapcsolódás segíthet visszatalálni a saját ritmusodhoz.

0: Egy lépéssel közelebb hozzád lépés, rádió, vissza is tértünk hozzátok, és akkor hoztunk is nektek egy érdekes hírt. Egyébként üzenem John Goldnak, hogy hát ez tényleg pörgős dal volt, ő kérte ezt a Blümchen dalt, nem az előzőt, hanem az előtti, tehát itt közvetlen a horoszkóp utáni felvételt. Hát remélem, hogy hallotta, így utálog mondom, hogy ez tényleg igazán pörgős. Szerintem már túl pörgős is. No, de akkor nézzük mai műsorunk első meghökkentő világhírét. Erling Haaland arcképével díszített, közel fél tonna kokaint foglaltak le. Nézzük a részleteket. Cristiano Ronaldo, Messi vagy Haaland képét általában focimezeken, bögréken és gyűjtőkártyákon láttuk, vagy látjuk. Ecuadorban azonban egészen más termékre került Erling Haaland arca. Az ecuadori rendőrség egy körülbelül 469 kg-os kokain szállítmányt foglalt le. A csomagokat a norvég futballsztár Erling Haaland képét ábrázoló matricákkal jelölték meg, írja a New York Post. A hatóságok több száz téglalap alakú kábítószer csomagot találtak egy művelet során Ecuadorban. A csomagolás azért keltett különös figyelmet, mert számos darabon a Manchester City csatárának arcképe szerepelt. A drogkereskedelemben nem ritka, hogy a különböző szállítmányokat sajátos emblémákkal vagy ismert figurákkal jelölik, ezek segíthetnek megkülönböztetni az egyes tételeket. A futballistának természetesen semmi köze nincs az ügyhöz, a képét engedély nélkül használták. A lefoglalt mennyiség több mint ezer font, vagyis közel fél tonna kokainnak felel meg. Kérdezlek titeket, hogy vajon miért választanak a bűnözők világsztárokat vagy közismert figurákat egy illegális szállítmány márkajelzésének?
1: Szerintem annyira rajongnak értük, hogy a rajongásuk idáig is elterjed. Nem tudom, én ha ilyenre adnám a fejemet, ám bár biztos, hogy nem, de ha véletlen mégis, mondjuk előző életemben, tuti biztos, hogy én úgy elrejteném, és semmilyen olyan jellet nem raknék rá, ami feltűnő, mert azért...
0: Én meg azt mondom neked, Karina, bocsi, hogy beléd szólok, szerintem ez a figyelem elterelés. Most ha valaki lát egy csomót, amin egy híres focista képe van, nem gondolkodik azon, hogy az valami gyanús vagy illegális.
1: Hát Ecuadorban minden gyanús is illegális, ami
0: az más kérdés.
1: Az más hát kérdés, én azért, ha ilyet szállítanék, nem biztos, hogy ráraknak.
0: Például Ecuadorig lehet, nem tűnt így annyira föl?
1: Hát,
0: nem tudjuk, hogy honnan indult a rakomány.
1: Hát igen, az igaz, ebben igazad van, de hát nem tudom, én azért jobban elrejteném. Hát ezek a hamisított különböző Adidas, Nike, Puma, mindenféle ilyen hamisított dolgok azért azokon látszik, tehát ha bármilyen kamionon, szállító levélben, stb. Azért az nagyon kitűnik, hogy hamisítvány, tehát nagyon sokat foglalnak le a bármis pénzügyőrök.
0: Hát jó, de a kokain az nem olyan, mint egy hamisított pulóver.
1: Az nem hamisít, az nem. Tehát az is elrejtik, hát persze, de...
2: Azért biztos sokkal többet lehet szállni, hogyha ezt reklámozod, mint egy csokoládét, nem?
1: Hát, jó, de most ennek illetve nem reklámértéke van. Tehát
2: de azért ugyanakkor meg nem biztos, hogy szimpivé válsz. Hát nyilván a narkósok között igen, de hogy így, hogy ilyeneket reklámozol konkrétan.
1: Hát pedig ezzel nem jut el, tehát ez most oké, hogy egy jelzés, de miért nem mással jelöli meg, tehát ha azt szállít, vagy azt visz, akkor most csak azt visz. Most ha elrejti valami közé, akkor annak inkább rejtőzködőnek kell lenni, nem megjelöltnek. Hát bárhova elrejti, akkor az inkább anonimnak kell maradnia, nem fölcímkézve egy sztár fotójával, de jó, hát így gondolták, le is buktak.
2: Igen. Simán.
1: Hála jó Istennek.
0: Én arra vagyok, hogy menjünk akkor ennek örömére zenélni egy kicsit. Jön Cosmix és a a Várok rá című kozmik dal, aztán pedig jövünk hozzátok vissza.

0: egy lépéssel közelebb hozzád lépés rádió, és kaptunk először is üzenetet a hallgatói messenger csoportunkba, írt John Gold, azt írja, hogy Robi, feldobtad a délelőttömet, köszi, illetve az én arcommal maximum, szóval az én arcommal maximum belépőjegyeket árulnának a Szellem vasútra.
1: Ez nagyon jó.
0: Hát, hogy jó, olyan csúnya
2: vagy. Retróba lejátszok azt a Bergentidor.
1: Nekem az elvarázsolt kastélyhoz lenne szerintem arcképem.
0: Az én arcom meg ne használják semmire.
1: Ja, elhatárolódsz?
2: Igen. Bármire lehet használni.
1: Na, jó, tehát akkor megosztóak vagyunk, jó?
2: Jó, sörreklámra fölöttem.
0: Maradunk a focinál érintőlegesen, ugyanis képzeljétek el, 2 napig nem szólt férjéhez, miután belenézett a telefonjába. Nézzük a részleteket. Azt szokták mondani, aki keres, az talál. Abby Clancy aztán valószínűleg nem arra számított, amit férje telefonjában látott. Abby Clancy bevallotta, hogy elnézte férje, az egykori angol válogatott focista Peter Clough telefonjában, vagy igen, telefonját. Ott fedezte fel, hogy tinédzser korában nagy kedvence volt Jet, az 1990-es évek úgymond Gladiátor című műsorának egyik szereplője, Clancy pedig annyira féltékeny lett, hogy állítása szerint 2 napig alig beszélt Clouch-csal. A házaspár saját poszkatjában beszélt az esetről. Clouch rögtön megjegyezte, hogy szerinte nem szabad egymás telefonjában kutakodni. Clancy viszont azt mondta, így tud meg olyan dolgokat a férjéről, amelyekről egyébként nem beszél. A modell szerint kifejezetten rosszul érintette, amikor kiderült, hogy Clouch kamaszkorában oda volt a Gladiators egyik szereplőjéért. Clouch hiába próbálta megmagyarázni, hogy ez mindeközben ez 14 éves korában történt, felesége szerint már maga tudat is zavarta, hogy férje valaki más nőt vonzónak talált. A pár egyébként 15 éve házas és 4 gyermekük van, írja a Ladbibl. Kérdezlek titeket, hogy szerintetek egy párkapcsolatban belefér egymás telefonjának átnézése? Vagy a bizalomnak éppen az lenne a lényege, hogy erre nincs szükség? Erre hogy válaszoljak előbb én röviden? Alapvetően én nem titkolok semmit a párom előtt, tehát ő bármikor belenézhet a telefonomba, és én az övébe. Tehát, hogy ez soha nem gátoljuk meg egymástól, és nem ezen múlik a kapcsolatunk, mert mi megosztunk egymás közt mindent. Alapvetően egyébként azt gondolom, hogy párkapcsolaton belül nem gáz, viszont ugyanakkor az szomorú, hogy emberek nem, bizonyos dolgokat nem osztanak meg a párjukkal, nem beszélnek róla, nem mesélnek el nekik szinte mindent, és ebből kifolyólag jönnek az olyan kellemetlen szituációk, amik akár féltékenységbe torkolhatnak. Viszont a féltékenység. Alapvetően nincs baj azzal, hogy van egy természetes féltékenység, egy természetes féltés, viszont azért, mert az én párom másnak szimpatikus volt fiatal korában, vagy a múltban, vagy például a múltban az exeire, én miért legyek féltékeny? Tehát, hogy nem értem, mert nem azon múlik, hogy mi volt a múltban, hanem az, hogy mi van most. Ami elmúlt, az elmúlt. Most már tiétek a szó.
2: Hát nyilván. Mondjuk én azt mondom, hogy nem. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy azért kell bizonyos magánszféra, akár párkapcsolaton belül is, akkor én azt mondom, hogy a telefon az tabu. Mert hogyha már belenézel, akkor már vélelmezed azt, tehát akkor már elképzeled, hogy azért nézel bele, és szerintem a nő többsége...
0: Sanyi, őszintén, Hagyd tegyek fel neked egy kérdést. Szerinted én hányszor nézegetem Judit telefonját?
2: Szerintem te nem nagyon nézegeted.
0: Na, és szerinted ő hányszor nézegeti az enyémet?
2: Szerintem ő sem különösebb.
0: Nem, viszont azt tehát, mondjuk...
2: Tehát, hallgatólagos megegyezésednek van.
0: Van, hogy bármelyikünk a másik telefonjába belenézett, sőt, én a kezébe szoktam adni a telefonom bizonyos okok miatt, nem azért, hogy belenézzen, de bele is nézhet amúgy, hanem például mondjuk a Netflixezünk, azt jobban kezeli, és az én telefonomra szoktuk.
2: Hát, igen.
0: Úgyhogy, ha akarna, nyugodtan várni, akkor belenézhet. Tehát az a lényeg, hogy ez egy ilyen megbeszélt, de ugyanakkor nem betartott dolog, hogyha de akarunk, mondtam, hogy belenézhetünk egymás telefonjába, de ezt gyakorlatban nem gyakoroljuk. Tehát, hogy, de ugyanakkor bele is néznénk, abból nincs semmi baj, az nem, nem nekünk nem azt mondom, hogy ez alapvetően probléma. De értem, amit mondasz, valahol pont ezért nem nézek a telefonjában és az enyémben, mert bízunk egymásba. De ettől független, bármilyen másokból mondjuk, akár fel is veheti, ha valaki engem hív, és volt már erre példa, hogy én fürödtem, és megkértem, hogy vegye föl. Alapvetően mondjuk ő nem szokta, de ha én kérem, akkor föl szokta venni a telefonom, hogyha úgy hívnak. Főleg, ha ismerős hív, közös ismerős, vagy családtag, vagy ilyenek. De alapvetően ebben nincsen semmi. Tehát, hogy inkább a fő probléma az, hogy persze a bizalom az, hogy nem nézegetjük egymás telefonját, de ha bármikor akarnánk, bármelyikünk belenézhet, és nem ezen múlik egy kapcsolat. Ugyanakkor értem, amit te mondasz, és pont ezért nem nézegetjük egymás telefonját, mert bízunk egymásba.
2: Hát, hogy tényleg, hát... Jó, persze, igen, mert hogy az ember fölveszi, vagy tudod, hogy nem tudom, az anyukája, vagy a te anyukát keres valamiért, vagy pont, mit tudom én, valami történt, és akkor utána ezt el tudja, és akkor nem bármi lehet, hogy már nem tud hívni újra, vagy bármi lehet, igen.
0: A ciki tudod mi, Sanyi? Az a baj, hogy sok pasi mondjuk teszem föl, tart szeretőt, és úgy bukik le, hogy a felesége fölveszi a telefonát, és meglátja az üzeneteket. És sok pasi erre nem figyel. De hozzáteszem, akkor miért tart szeretőt? Az ilyen ne tartson szeretőt. Ha már szeretőt ad, akkor meg azt okosan csinálja. Hozzáteszem, vagy pedig szakítson, az kezdjen új párkapcsolatot, na az a legtisztább. Tehát nekem például nem fér bele az, hogy szeretőt tartsak. Karina, te nagyon
1: ki adta magából a monológot, úgyhogy akkor támogatnám Sanyi elveit. Nekem sem fér bele az, hogy én belenézek és ő belenézze. Nem, nem azért, mert titkolni való van, az az én telefonom, az én magánszférám. Ha én azon sumákságot, bármi olyan dolgot szeretnék, azt megtehetem úgy is, meg megtehetem így is, legfeljebb kitörlöm. De soha nem nézek bele.
0: De én egyet értek veletek.
1: Nem, de nem nálunk, nem, én nem szeretem. És nálunk, és régen sem. Tehát nem, az az én telefonom, az az én magánszférám.
0: Kinek mi a határa, vagy mi a szférája, egyet értek ezzel. Ugyanakkor mondom, mi sem nézegetjük egymás telefonjait, de bármikor nyugodtan megnézhetjük. Ő is, én is, hogyha
1: akarná. Jó, hát a nyugodt megnézés az... az
0: erről van szó, megvan, és ez meg van beszélve, hogyha olyan van ott a telefonom, nézd meg. Tehát nincs jó, erre okunk, hogy megnézzük, érted? Soha nem nézegetem a telefonját.
1: Hát jó, de ti egy kicsit szenzitívebb kapcsolatban éltek, de alapjában véve azért nem minden kapcsolat ilyen nyugodt, békés, és így működik. Tehát azért az emberek nem szeretik. Nekem ne nyújtáljon a zsebembe, ne nézeges a telefonját, mert van benne régi dolog, új dolog. Persze megosztok valamit, ha akarok, de amit nem akarok, nem, ne kelljen nekem megosztani. Tehát legyen titkom, legyen magánszférám, legyen olyan dolog, amit csak...
0: De miért kell titkolózni egy kapcsolatban? Ezt hogy kérdezem?
1: Nem egy kapcsolat, általában az életben is mindent nem osztunk meg. Tehát az ugyanaz, mint egy van egy
0: felnőtt gyereknek. Hát akkor mi nem így működünk, mert meg viszont
1: hát
0: megosztunk mindent.
1: Hát ez nagyon jó, hogy nem így működtök, de általában az emberek azért nem nézegetik, vagy nem, mert kapcsolatok múlnak ezen. Kinek üzensz, miért beszélsz a volt barátnőddel, miért nem beszélsz, ez egy hülyeség mondjuk, mert féltékenkedni ilyenre.
2: Hát igen, tehát...
1: De nem, tehát én a zsebekben nem gyúlunk, táskákban nem gyúlunk, és telefonokat nem nézeget.
0: Hozzáteszem, tudjuk egymás kódját, tehát hogyha bármi olyan lenne, én bármikor fel tudom oldani az övét, ő az enyémet. Viszont John Gold írja, hogy hát egy egyszerű PIN kódot sem rak fel a telefonra. Öreg hiba. Itt a hírhez kapcsolódóan írja.
1: Hát igen, tehát, de meg hát
0: nyilván amúgy lenni. Annak én sem örülnék, hogyha egy tök idegen a telefonomat nézegetné, vagy bárki belenézne, akár a család tagjaim, annak nem örülök. De az, hogy a párom, ha akarja, ott van, nézze meg. Én nem titkolok előre semmit. De pont ezért, mert hogy 100%-ban bízunk egymásba, pont ezért nem nézegetjük
1: sose egymást. Ez a 100%-os bizalom megvan, de akkor is kell egy magánszféra, hogyha...
0: Megadjuk, de ugyanakkor nekünk a telefon az olyan szempontból, tehát nem azon fog múlni bármi is.
1: Tehát azon tényleg nem múlik semmi sem, legfeljebb annyi, hogy elérlek-e telefonon, vagy nem, tehát ennyi.
0: Igen. Ezért mondom, hogy nálunk ez így működik, mindenkinél máshogy.
2: Most meg már tényleg ellenőrizhetünk, mert mondjuk a régi időből tudom, amikor valaki pörgetett, és még hangposta se volt, a vezetékesen se, akkor aztán találgathattad, amíg a WC-n ült ki, hogy vajon ki
1: igen, hogy kihívott, igen, az egy érdekes volt, fú. Tehát most is így van, ha van vezetékes telefonod.
2: Nyomozol, hogy körbehívod. Te hívtál? Nem. Jaj, de régen beszélsz vele egy órát, mondjuk egy barátnőtte. Vagy nem de tudom.
0: Megint bocsánat, 11 óra 3 perc van. Jönnek a hírek. Mert itt ti beszéltek. Én is most néztem rá az órára. Úgy, de elment az idő. Jöjjenek a hírek. Aztán jövünk vissza. Tartsatok velünk továbbra is. És újabb érdekességek. Kell fogunk foglalkozni, és írjátok meg, hogyha szeretnétek, ti megengeditek-e a párotoknak, hogy belenézzen a telefonotokba, ez a kérdés, írjatok bátran lépésradio.hu, és azon belül a hallgatói messenger csoportba, vagy például a kívánságdobozba is lehet írni, most pedig akkor a friss információk, hírek érkeznek, aztán jönk vissza a kötelezők után.
3: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
4: A pirisi pityókás kenyér az idei év Szent István napi kenyere. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. Ma derült napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A pirisi pityókás kenyér az idei év Szent István napi kenyere. A Helpékség Kft. Pirisi pityókás kenyere nyerte idén a Szent István napi kenyér kategóriát. A BL55-ös és BL80 buzalisztekből burgonyával és hagyományos kovásszal készülő kenyér különlegességét a 24 órán át érlelt 100%-os hidratáltságú kovász adja, amely gazdag aromát, rugalmas szerkezetet és hosszantartó frissességet biztosít. Innovatív kenyér kategóriában a Sütőmix Kft. Kossuth egy pékség magvető kenyér elnevezésű, hosszú érlelésű, vadkovászos technológia felhasználásával készült kenyere lett az első helyezett. Az év leveles sétáló süteménye a citromvirág lett a Pedro pékségtől. Idén 26 pékség 80 kenyér elnevezett a versenyre. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, a témában tartott szerdai budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálatának önkéntesei idén már majdnem 1000 alkalommal nyújtottak segítséget 10 déli part strandon. A július 1 és augusztus 20 között dolgozó önkéntesekhez leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el a rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció. Jó miatt írták. Az idei nyári szezonban már 5-ször támadt fürdőzőkre egy álcserepes teknős a horvátországi Kastélyi öbölben Split közelében, közölte egy zágrábi napilap az internetes oldalán. A szakértők szerint elképzelhető, hogy egy hím példány egy nőstényt véd, ezért vált átmenetileg territoriálissá. A legutóbbi támadás vasárnap délután történt, a teknős hátulról közelített meg egy fiatal férfit, és a háta alsó részén megharapta. Ez volt az 5. feljegyzett ilyen eset július 20. 2 óta a Kastélyi öbölben. Ma túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleti és irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az Észak-Alföld térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 30 és 33 fok között alakul.
5: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
6: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
7: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
7: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
7: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
8: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
9: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
10: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
3: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: És most induljon egy újabb óra.

0: egy lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió, és Dzsungol írja, hogy az asszonyéba beleszoktam olyankor nézni, ha felhatalmaz rá. Ez rendszerint akkor van, ha túl sok kép van a telefonján, frissíteni kell, vagy valamilyen app nem akar futni. Na tessék.
1: Ez egy jó felhatalmazás.
0: Igen. Viszont hoztunk nektek egy furcsa bűnügyet, közel 150 alkalommal tartóztatták már le. Most megint gyertyák miatt került bajba. Vannak bűnözők, akik ékszerre, készpénzre vagy luxusautókra szakosodnak. Egy New York-i férfi állítólag sokkal inkább az illatgyertyákért rajong. Egészségére nem szeretem úgy az illatgyertyákat annyira. Mi történt röviden? Egy New York-i férfit ismét elfogtak bolti lopás miatt, miközben rendőrségi múltjában körülbelül 150 letartóztatás szerepel. A hatóságok szerint különösen gyakran lopott a Target üzleteiből, többek között nagyobb értékű gyertyákat, írja a New York Post. A férfi alig több mint egy héttel korábban szabadult a Rangers Island börtönből, amikor ismét rendőrségügybe keveredett. A beszámoló szerint hosszú bűnügyi előélete főként bolti lopásokból áll. A Target üzletei visszatérően szerepelnek a úgymond az ügyeiben, és az eltulajdonított termékek vagy termékek között többször voltak illatgyertyák. Az újabb letartóztatás után ismét szabadlábra került. Az eset azért váltott ki nagy vízhangot, mert ritkán találkozni valakivel, akinek rendőrségi nyilvántartásában közel másfél száz őrizetbevétel szerepel. Kérdezlek titeket is, hogy mitől válhat valaki néha új, vagy szóval, mikor válhat, vagy mitől válhat valaki néha bolti lopás szinte visszatérő életformává, még akkor is, ha ismétlendően lebukik.
1: Ezt szakszóval kleptomániának hívják, úgyhogy én inkább orvosi kezelésre küldeném, vagy nem tudom, ami gyűjtés szerveznék neki így a Target áruházakban, hogy bárki szeretné támogatni kleptomániás ügyfelünket, kérnénk a pénztárnál elhelyezett dobozban, legyen már neki ugyanegy gyertyát, és akkor azt úgy ilyen adomány szinten, tehát ez biztos, hogy egy betegség, a kleptománia, ez egyszerűen a szarkák talán, vagy a hollók, melyik van melyik?
0: A szarkalop.
1: Na, a szarkák azok lopkodósak, tehát valami szarkával.
0: Szokták is mondani, hogy tolvaj szarka.
1: Igen, tehát kötött valami paktumot, nem tudom, ez egy betegség különben, tehát lehet biztos kezelni, nem letartóztatni kéne, meg börtönbe rakni, hanem kezeltetni. Majd mondom, ez...
0: Igen,
1: ez
0: amúgy szerintem is inkább ilyen kleptománia állhat a háttérben, mert alapvetően meg ilyen apró dolgokat lop, tehát hogy nem, mit tudom én, milliós értékű autókat, meg ilyenek, hanem illatgyertyákat. Tehát erre van ráállva elsősorban.
1: Hát valaki a női bugyikat gyűjti, valaki, vagy fehér nemüket, valaki, nem tudom én.
0: Hát a fehér nemüket máshogy szokták gyűjteni.
1: A parfümöket, de azt is van, aki valaki a parfümöket gyűjt, tehát van, aki ilyen megrögzött...
0: Eszembe nem jutna fehér nemüket gyűjteni, de amúgy.
1: Hát valakinek, mit tudom, én nem tudom, tehát vannak ilyenek, akik szeretik a szép fenők, vannak nők, akik a cipőket gyűjtik, tehát van egy egész gardrób szekrénye, és 90% a cipővel van tele.
0: Van ilyen, igen, cipő. Persze.
1: Ó.
0: Mondjuk sok pasi a fehér nemet úgy szereti, ha a csajról szedi le.
1: Ja, hát oké, de azt gyűjteni kell egy csomót otthon, hogy minden héten
0: hát már sok csaja volt, együtt tudod, mindegyikről leszette a fehér nemet, és nem adta vissza.
1: Na, olyan is van például, tehát azért, hogy vannak ilyen emberek, de hát nem tudom, az illatgyertyákat én sem szeretem, mert ha megillatozod, akkor nagyon jó illatuk van. de amikor meggyújtott, hát én nem sokat érzek belőlük.
0: Nem, az a baj nekem az illatgyertyák, hogy nagyon sok nekem nagyon erős. Én nem szeretem az ilyen füstölőket és illatgyertyákat, mert vannak finom illatok, de a legtöbb jel nekem nem jött be. Nem tudom
1: én
0: miért.
1: Én nem érzem az illatát.
0: De én érzem, én nagyon érzem, én már az ajtón kívülről érzem. Voltunk egyik közös barátunknál voltam, és pont illatgyertyáztak, és bementem, és mondtam, hogy két lehetőség van, vagy kimaradok, vagy eloltod. Tehát, hogy...
1: Neked érzékenyebb az
0: úr. Én nekem az nagyon, nagyon nem bírom valamiért, nem tudom.
1: Én a kínai üzletekben van az a kínai illat. Ott is biztos füstölőket használnak.
0: Én azt nem tudom, de az se jó. Értem, mire gondolsz.
1: Tömény.
0: Nem, én nagyon nem szeretem az ilyen nagyon erős, azt sem szeretem, hogy egy ember bűzdik a parfümtől, mert nekem az sok. Tehát, ha egy szolidon van rajta egy kis parfüm, egy kis dezodor, az nem zavar, az még jól is állhat egyes embereknek. De az, amikor megyek az utcán, és előttem 5 méterről érzem a bocsánat, az már nekem szag, tehát illatát, de olyan erős, hogy az már szakkategória, akkor az nekem nagyon nem jön be. De
1: ez... addig jó ez az illat, még ha 5 méterről is, ha jó, ha finom, de vannak olyan parfümök, amik...
0: Hát, de az a baj, hogy én nem ennyire erősek valami, nem az, hogy nem bírom, én még elviselem, a párom egyáltalán nem bírja úgy. Én elviselem, de nem szeretem. Hát az exem is nagyon szeretett parfümözgetni, és ő is néha túltolta, és volt, hogy neki is mondtam, hogy ez már sok.
2: Hát azért a régi Szovjetunióban ugye az volt, hogy nem klocsolkodásra használták, ha egyáltalán ők ezt csinálták, hanem ők a kölnibe fürödtek, tehát használja Moszkva az...
0: Hát jó, nem tudom, azt... Fú, de büdös volt az is.
2: Férfiak, nők...
0: Hát jó, van egészségükre.
2: Mindenkinek ugyanolyan illata volt.
1: Ja, hát ez se rossz.
0: Viszont mi nekünk van jó zenénk. Megyünk zenével, aztán jövünk vissza.

0: egy lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió, és megyünk is tovább egy újabb érdekességgel, méghozzá azzal, hogy a macska 13 éve ragaszkodik a tölcséréhez, pedig már rég nincs rá szüksége.
1: Egy cicáról van szó. Gondoltam, hogy egy cica ilyen.
0: Igen. Na nézzük. A legtöbb macska valószínűleg minden lehetséges módszert bevetne, hogy megszabaduljon az állatorvosi tölcsértől. Taylor viszont 13 éve önként visszakéri. Az Izlandon élő Taylor kölyök korában ivartalanítása után kapott egy műanyag védőgallért. Amikor meggyógyult és levették róla, a gazdái meglepetésére később újra és újra jelezte, hogy szeretné visszakapni. Írja a Dodó. Taylor családja szerint a macska teljesen megváltozik, amikor előkerül a régi műanyag tölcsér. Játékosabbá válik, többet szaladgál, és úgy viselkedik, mintha ismét kölyök macska lenne. A család ezért nem dobta ki a gallért, hanem időnként továbbra is odaadja neki. A tölcsér így már 13 éve Taylor egyik kedvenc tárgya. Ez különösen furcsa, mert a legtöbb állat épp ellenkezőleg reagál, alig várja, hogy egy kezelés után végre megszabaduljon tőle. Például az én kutyám is így volt ezzel, hogy amikor ráraktam tölcsért, mert nagyon nyalogatta a lábát, amikor eltört a körme, hogy ő mindez odaverte a tölcsért, hangoskodott, csattogott, pufogott, csak hogy vegyem le róla. Kérdezlek titeket, van a házi állatotoknak olyan teljesen értelmetlennek tűnő tárgya, amihez valamilyen megmagyarázhatatlan módon különösen ragaszkodik? Na Karina, Mirukának van valamilyen? Közben Sanyi is visszatér.
1: Szórakozik veled az internet, Sándor.
2: Igen, meg én is szórakozom vele.
1: Ja, te is, szóval az jó, akkor el vagytok kettő, nem érdekes. Nekem jó. A pingponglabdákat szereti nagyon, azokat nagyon szereti, de Mirukának nem nagyon van ilyen régi tárgy. Talán egy nagyon régi játék, amit még zsömlelány megrágott, az egy ilyen henger alakú kis játék, amiben ilyen zsinór van rá, azt mondjuk nagyon szereti, de igazából nem nagyon ragaszkodik semmihez sem. Nincs labda lenne.
0: Hát belegondolok, az én kutyám sem mondjuk ragaszkodni. De én hirtelen nem tudok olyat, amihez ragaszkodik.
1: A tölcsért erre a macskára nem is lehet tenni. Tehát semmit, se bekötni, se átkötni, se semmit.
0: Akkor
1: nem.
0: Hogy volt ivartalanítva, hogy ne
1: ez
0: szedjék.
1: Ez egy Amazon, elaltatták.
0: Azt értem.
1: Elaltatták, de semmi, nincs
0: tölcsét. De utána, hát, hogy gyógyuljon, hát szoktak tölcsét rakni rá, hogy ne nyalogassa, ne piszkálja.
2: Hát akkor szerintem én most hallok először, hogy ez egy ilyen védelmi.
0: Ez egy ilyen védelmi dolog minden állatra.
1: Nem, azt a fejére rakod, hogy ne tudja nyalogatni, piszkálni.
2: De ahogy azt mindig a fején van.
0: Így van.
1: Addig mi meg nem
0: gyógyulunk. Sanyi, majd ha legközelebb jössz hozzám, megmutatom, nekem van. Sőt, a fejedre is tudom rakni, mert ez olyan nagy.
1: Ha gondolod.
0: Nyakad varagunk egy tölcsért.
2: Nem szoktam nyalogatni a sebeimet.
1: Nem, van különböző méretben, úgyhogy semmi volt. Nem érdekes. A Mirikére ilyet nem raksz rá, az egy fát, egy Amazon lesz tőle.
0: Értem, de akkor hogy nem piszkált a műtét helyét?
1: Nem tudom, nem piszkálta.
0: Hát akkor szerencsés vagy, mert a legtöbb állat piszkálja. Például az én kutyámat, amikor ivartalanították, ugye akkor már a kiképzőnél volt, és ő például folyamatosan nézegette magát, hogy hova lettek a golyói, mert ugye a hím kutyának a golyóit leszedi, és kereste, hogy ez még megvolt tegnap, most már nincs, hova lett. Most már megszokta, hogy nincs, most már megszokta, hogy csak fütyője van, és nincsenek golyói, de egyébként ezt mesélt akkor András, hogy hát képzeld el, azt mondja, Robi, állandóan nézi, nincs golyója, eltűnt.
1: De miért nem köttették el?
0: Mert a kankutyát azt mindig úgy ivartalanítják, hogy kiveszik a golyóit, és úgy kötik el.
1: Aha,
0: tehát hogy a golyóit mindenképp kiveszik, hogy maga az a hormon se úgy termelődjön, tehát hogy az ösztön az, az ne legyen, de próbálják ezzel a, az ösztön kiírtani. Igen, még jobban.
1: Nem volt fiúk után, nem egyszer volt, de nem ritkán nekem
0: inkább. A lánykutyáknál egyszerűbb a dolog, ott ugye ott csak a petevezetéket fogják és elkötik.
1: Igen.
0: Vagy elvágják, elkötik, nem tudom, hogy mi, elkötik.
2: Aha, igen. És
0: ott nem, ott nem vesznek ki semmit, tehát ott csak
2: ugye
0: elkötik. Bár hozzáteszem, de, ja, mert ugye úgy hallottam, hogy kiszokták a méhüket pakolni ugyanúgy.
1: Aha. Hát az is lehet, igen, tehát ez attól függ, hogy milyen
2: kormányosod,
1: igen. Na és várjál, most rakjuk át a kérdést emberi kérdésnek, hogy nektek például van, amihez ragaszkodtok nagyon-nagyon régóta? Tehát olyan dolog, ami
0: gyerekkoromban volt egy mackóm, már az nincs meg, mert tönkrement. Felnőttként, amihez ragaszkodok, nem tudom. Gyerekkoromban ragaszkodtam kocsihoz, volt egy sportautónk, és azt én megsirattam. Felnőttként ragaszkodok, hát tárgyhoz nem nagyon. Hát nyilván az aktuális tárgyam az oldalon szempontból ragaszkodok, mert használati tárgyak, de hogy annyira nem, én még ugye a helyhez, a lakás, tehát ahol lakok sem annyira ragaszk, tehát én könnyen költöző típus vagyok, könnyen alkalmazkodó típus, és minden helyzethez nagyon könnyen tudok alkalmazkodni. És ebből kifolyólag nem hiszem, hogy van ilyen, tehát most hirtelen.
1: Sanyi, neked van valami...
0: Nem emlékszem.
1: Na Sanyi is, Sanyi az nehezebben költözik.
2: Hát nem, a tárgyakhoz nem annyi, de valahol mégis, tehát igen, én mondjuk a házhoz, ugye mivel nem költöztem eddig, ezért nehéz volt, meg az, hogy ugye szanaszét, hát nem szanaszét voltak a dolgaim, de azért nem minden volt a... Már a szobámban is pedig nagyobb volt, mint ez, meg a szobában is szétszórva, egyik szekrényben ezek vannak, amazok vannak. Ezért az ember ezt így hozzászokott, hogy egy kicsit itt van pakolva, de ugyanakkor nem úgy, hogy földön hányódik minden, hanem csak úgy. De igen, itt meg kell szokni, hogy annyi dolog nem kell, mert egy kisebb szoba, nem egy egész házat kitorolok, tehát ez egy más. Amúgy igen, tehát de amúgy így tárgyakhoz, hogy nem tudom, most is amikor a múltkor megnyertem egy szavalóversenyt, és még látom, hogy ott van az a kulcstartó, hát ahhoz annyira nem ragaszkodom, bárkinek odaadnám. Én mondjuk az arany mikrofonomtól nem válnék meg, mert az olyan kis tuki.
0: De azt megnézném még, egyszer.
2: Még ha nem is szín arany.
0: Én nem kérném el, csak megnézni, úgy megtapogatnám, hogy néz ki.
2: Hát itt teljesen ilyen kis cuki állványjal, olyan, mintha lenne egy játék mikrofonon.
0: Na, hát csak aranyból.
1: Ez nagyon jó. Én például ragaszkodom. Én ragaszkodom. Én a lakáshoz, helyhez én nagyon-nagyon ragaszkodom. Én nem szívesen költöznék el. A nagyon muszáj lenne, igen. De
0: a városból én sem, de városon belül. Bárhol.
1: Ó, én még városon belül se, nem. Én nekem ez az 50 év ez nyomot hagyott abban, hogy itt lakom, és én innen nem szívesen.
0: Azt gondoltam annak idején, amikor először költöztem, hogy az nagyon rossz lesz, hogy születésemtől kezdve 26 évig egy helyen laktam, és megszoktam. Hogy az milyen lesz, hogyha elköltözök. Viszont hozzáteszem annyira, tehát most őszinte kérdést teszek fel. Ha élsz és jól vagy, és megvan mindened, amire szükséged van, akkor nem mindegy, hogy itt vagy, vagy ott.
1: De, akkor tök mindegy.
0: Erről beszélek.
2: Hát,
0: hogy akkor nem tök mindegy, hogy most ebben az utcában laksz, vagy abban az utcában. Hát nem az akkora dolog, hogy most akkora változás történik.
1: Hát oké, na de ha valaki kötődik, az itt tette meg az első lépést, de gyerekem, vagy itt...
0: Én is ott tettem meg az első lépést, mondom, 26 évig ott laktam, és nem tudtam elképzelni elsőre, de most már meg úgy vagyok vele, hogyha olyan lenne a helyzet, nagyon nehéz költözni, mert az ember akkor jön rá, hogy úristen, mennyi cucca van, hogy mennyi, nagyon-nagyon nagy lomtalanítást kell csinálni, ismerős a dolog, úgyhogy nem szívesen költözök alapvetően, de én nekem nem akadály a költözés. Tehát, hogy alapvetően nem fogok ezen, nem vagyok ilyen szinten helyhez kötött.
1: Tárgyakban van még, megvan a gyerekkori mérőpoharam, ez egy üvegmérőpohár, az a mai napig megvan. Tehát vannak ilyen ilyen hülyeségek, amikhez ragaszkodom, de...
0: Gyerekkoromban én jobban ragaszkodtam dolgokhoz. Emlékszem, volt például egy pumuklis tárcám, és ahhoz is nagyon sokáig ragaszkodtam, míg el nem tört, vagy mi lett vele. Még szét nem kupott rajta az egész figura. De, hát de nem ezek tudom.
1: Gyerekkorban más, felnőttkorban is
0: igen,
1: más.
0: Igen, én felnőttként nem... Én az emberekhez, a páromhoz ragaszkodok, a családomhoz, ott igen, de tárgyakhoz annyira nem.
2: Már ott is volt egy változás.
1: Hát jó, ott szoktak menni persze változások.
0: Változások vannak, Sanyi, de alapvetően ragaszkodó típusú ember vagyok. Tehát sokkal jobban ragaszkodok az emberekhez. Meg hát ez érzelmi alapú, hogyha valami nem működik érzelmi.
1: Én engedni. Igen. Tehát én az embereket hamarabb elengedem. Én inkább tárgyakhoz.
0: Na, én viszont az embereket engedem el nehezebb. Nekem nagyon nagy lelki plusz az, hogy el tudom engedni, tehát már megértem annyira, hogy tudom ezt helyén kezelni.
2: De akkor viszont... amikor szaktársaid voltak, Karina, akkor ilyen friss kutyákom ment a... perpatvar, hogy enyém lesz, enyém vagy.
1: Nem. Mindenki, amit hozott, azt vihette. Nem. Soha nem veszekedtem ilyen. Amit hoztál, azt viheted.
0: Ilyen, én is veszekedtem alapvetően.
1: El, akkor vidd, megveszem magamnak.
0: Pontosan.
1: Soha nem. Nem.
0: Nekem a csúcsa a dolognak, és ezt most élőadásban elárulom, amikor az exem még a WC-papírt tartott is.
2: Hát. Valahogy ilyen felejtetetlenné vált.
1: Nem igen, megyünk hozzá, hogy Robi.
2: Én már mire elfelejteni, mindig valahol előkerül.
1: Igen,
2: hogy,
1: hát, ja? Hol a kutyópapír tartod?
0: Hát ez olyan kicsinyesség, nem?
1: Hát ez az. Hát ez a legjobb kicsinyesség, érted?
2: Ez már ez a dafke, vagy ez már ez a... Hozzá.
0: De ezen rögök, értitek?
1: Kutyópapír tartod?
2: Én,
0: hát igen, ezt nem fogjuk elfelejteni, szerintem sose. Nézzünk rá, hogy esetleg jött-e valami üzenet, vagy John Gold írte itt a hallgatói Messenger csoportba.
1: Szerintem elvesztette vele a sok hülyeséggel.
2: Nem lehet elveszteni John Gold.
1: De hát
0: azt írja John Gold, hát én is gyűjtöm a rejtvényújságokat, de eszembe sem jut elemelni egyet sem, ezt még az előző írhez írta. Most pedig azt írja, hogy tölcsért csinálok a fejemből. Ugye? A tölcsére írta.
1: A tölcsért csinálok a kezemből.
0: Igen. Csak ő a fejéből.
1: Az se rossz.
0: Abban nem, nehezebben csinál tölcsét, de jó. Zenéljünk picit, aztán jövünk vissza.

0: egy lépéssel közelebb hozzád, lépés rádió, és akkor menjünk tovább egy újabb érdekességgel. Méghozzá képzeljétek el, hogy drága kőre bukkant a Perseverance a Marson. Hogy került oda? Nézzük. Rubint vagy Zafír, szóval Rubint, illetve Zafír, persze még ne rendeljünk a Marsról, de a Perseverance olyan ásványt talált, amelyből a Földön éppen ezek a drága kövek születnek. A NASA Perseverance Mars járója három kőzetben korundot azonosított a Jezero kráter térségében. Ez ugyanaz az ásvány, amelynek bizonyos változataitól a Földön Rubin és Zafir képződik, írja a Silence Alert. A marsjáró lézeres műszerrel elemezte a világos színű kőzeteket, amikor a kutatók szokatlan, speciális jelet kaptak. A kutatók laboratóriumi összehasonlítások alapján kiderült, hogy krómtartalmú, úgymond korundról van szó. Ez azért lepte meg a tudósokat, mert az ásvány kialakulásához általában alumíniumban gazdag, szilíciumban szegény környezet szükséges, miközben a vizsgált marsi kőzetek összetételennél jóval bonyolultabb. A kutatók szerint elképzelhető, hogy a Jezero krátert létrehozó hatalmas becsapódás hője és nyomása segített létrehozni az ásványt. A felfedezés nem azt jelenti, hogy rubinmezők borítják a Marsot, de fontos új információt adhat a bolygó geológiai múltjáról. Kérdezlek titeket, hogy ha egyszer valóban értékes ásványokat találnánk nagy mennyiségben egy másik bolygón, szerintetek meddig tartana, mire az emberiség megpróbálná kitermelni őket?
1: Hát ha nagyon messze van, akkor nagyon sokáig. Ha még messze van, akkor még több időbe tartaná.
0: Mondjuk hát, a Mars az itt van a Föld mellett, alapvetően nem tudom, egy fényévnyi távolság, nem messze van a Mars a Földtől, viszonylag közel, nem tudom.
2: Évtizedekbe lehet mérni.
0: Vagy nem tudom. Hát, oda és mennek, a lényeg az, hogyha ilyen robot marsjáróba ki tudják termelni, és az vissza is szállítja, akkor lehet, hogy pár év alatt.
1: Két fény évben megegyezhetünk, jó?
0: Igen.
2: Ennyi?
1: És kettő fény év, hát
0: és
1: egy fény év.
0: És két fény év, hány év?
1: Hát, mi vagyok én?
0: Nagyon egyszerű.
2: Tudom én, számít.
0: Nagyon egyszer, egy fény év, egy év, két fény év, két év. Tehát két fény év, így van, így van.
2: De egy fény év, megegyezik egy évbe.
1: Tehát hogy sokkal gyorsabban telik, nem?
0: Nem.
2: Igen, én is azt gondoltam, hogy az gyorsabb, nem?
0: Én úgy tudom, hogy egy fény év az egy évnek felel meg, de utána fogok nézni, én erre emlékszem. Viszont menjünk is tovább egy újabb érdekességgel. 28 évesen meghalt a férfi, akinek azt jósolták, hogy a 12. születésnapját sem éri meg. Azért ez egy jobb hír, de az azért nem jó, hogy ilyen fiatalon elhújt, még 28 éves és fiatal. Az orvosok gyermekkorában azt mondták, talán 12 év jut neki. Michelle van de Wijk végül 28 éves koráig élt, és közben azt próbálta megmutatni, hogyan lehet a lehető legtöbbet kihozni az életből. Meghalt a 28 éves belga tartalomkészítő Michi van der Welt, vagy Mihály van der Werk, nem tudom, hogy helyesen kell ejteni, vagy Michael, mert úgy van írva, hogy Michel szerintem, aki drogériával, azaz rendkívül ritka, felgyorsult, öregedést okozó genetikai betegséggel élt. Élete során könyvet írt, videókat készített, előadásokat tartott, és több tízezer követőnek mutatta meg mindennapjait. Írja Ladbibl. Michelnél két éves korában diagnosztizálták az úgynevezett Huckinson Ichthyon progéria szindrómát. A betegségben élők átlagos élettartama várhatóan körülbelül 15 év, neki pedig gyermekkorában azt mondták, valószínűleg a 12 éves kort sem éri meg. Ez képest további 16 évvel túlszárnyalta ezt a prognózist. 15 évesen önéletrajzi könyvet írt, később YouTube-on, Instagramon és Twitch-en beszélt életéről, valamint úgymond TEDx előadásokat is tartott. Snowboardozott, gokártozott, játszott, és azt hangsúlyozta, hogy nem arra szeretne koncentrálni, mire nem képes, hanem arra, amit még meg tud tenni. Családja szerint történetével maradandó nyomot hagyott azokban, akik ismerték vagy követték. Kérdezlek titeket, hogy vajon másképpen rangsorolnánk a mindennapi problémáinkat, ha pontosabban tudnánk, hogy mennyi idő áll előttünk? Nem tudom, én belezavarodnék, hogy beleőrülnék szerintem, ha tudnám, hogy mennyi időt élek ezen a bolygón. Nem tudom, ti ezzel hogy vagytok, én ezt nem tartom jó ötletnek, és jobb, hogyha nem tudjuk.
2: Ilyen bizonyos esetekben nem rossz tudni, vagy azt mondja az ember, hogy az se rossz, ha tudná, mert van idő felkészülni, rendbe hozni dolgait.
0: De ez hülyeség azért, mert az életed miért nem éled alapból úgy, hogy az rendezett legyen? Tehát, hogy mi az, hogy rendbe hozni dolgait? Hát a dolgaid az adottak. Pont azért nem jó tudni, mert akkor nem éled meg az életed. Hát, hogyha tudod, hát, hogy holnap elmész.
2: Bármilyen nyitott ügyed van, magán, hivatalos ügyed.
0: Bármi. Ja, jó, de akkor is, hát az pont az, hogy meg kell élni. Hogyha nem intéződik el életed során, hát akkor az volt a sorsa, hogy ne intéződjön el, akkor már nincs értelme. Viszont pont ezért gondolom azt, hogy nem jó tudni, és ez jobb, hogy így van. Én nem szeretem.
1: Oké, de hát aki mondjuk olyan beteg, és mondjuk jósolnak neki valamennyit.
0: De ezt a jóslást meg azért nem tartom jónak, mert például ennél a férfinál, fiúnál is azt mondták, hogy 12 évet él, és látjátok 28-at élt. Tehát azt
1: de
0: mondják az orvosok.
1: De pont ezért élt 28-at, mert kihozta a maximumot.
0: Igen, de nem azért hozta ki a maximumot, mert azt mondták neki, hanem azért, mert akart élni, hogy ebből kihozza a maximumot, ha már ezt adta neki a sors. De alapvetően...
1: Igen, pozitívan érintette, és a pozitív életszemlélet kitolja az életminőségedet.
0: Ez így van, de a pozitív életszemléletet szerintem úgy nehéz megtartani, hogyha tudod, mennyi van hátra. Sőt, bevonzod azt, hogy úristen, hát lehet, hogy akkor még hamarabb elmegyek. Van abban is valami, hogy be tudjuk vonzani az energiákat. Úgyhogy én pont ezért nem tartom jónak ezeket a jóslatokat sem.
1: Egy embernek ne jósolják meg, hogy 50 éves korig fog élni, az oké, de aki beteg, annak valamit mondani kell az orvosoknak, hogy hát
0: nem, kit nem mondjanak,
2: kevesebbet
0: nem
2: mondanak, kell. És általában mindig szerencsére.
1: Igen, tehát ez jó, hogy kevesebbet, igen.
0: Akkor mondják az orvosok azt, mert sok orvos azt mondja, hogy például amikor a bátyám nagyon beteg volt, emlékszem rá, hogy bent volt a kórházban, és elkapott egy olyan fertőzést, amit azt mondták, hogy 99%, hogy nem éri túl. És akkor azt mondták az orvosok, hogy inkább menjünk be hozzá, stb. Én is bementem, hogy ott legyünk vele, és inkább úgymond köszönjünk el tőle, miközben túlélte, és utána élt még 2 hónapot, amin csodálkoztak, úgymond csodába határos módon, és mert benne volt nyilván az élni akarás, de aztán meg nem bírta sajnos a szervezete tovább. De ettől független, meg azt mondom nektek, hogy ne mondjon konkrétat, azt mondja, hogy lehetséges számítások szerint, akkor azt elfogadom. De azt nem mondja, hogy előre láthatólag 2 éved van hátra. Azt mondja, hogy lehet kb. 2 éved, vagy valami hozzávetőleg nem tudja pontosan úgyse megmondani. És az emberbe beleéri, hidd el. Nagyon, én ismerek több olyan, vagy hallottam több olyan történetet, főleg rákos betegekről, akiknek megmondták, hogy mit tudom, 2 hete van hátra, és 2 hét múlva tényleg meghalt. Tehát, hogy annyira beleégett a tudatába, hogy teljes mértékben rágörcsöl, és tényleg
2: megtörtént.
1: Hát a fene se tudja, hogy ez van, hogy az ember lelke, szíve lelke mit diktál, de...
2: Lehet, hogy van, aki pont az ösztön az, hogy ne, igen, az majd én megmutatom, hogy nem
1: tovább, még tekerjük, tovább éljünk.
0: Bocsánat, hogy beleszólok, de műsoridőnk lejárt, ennyi fért a mai lépés délelőttbe. Köszönjük a figyelmet, jön Eszes István műsora, meg majd Berta István autós magazinja 2-től, most pedig a friss hírek. Sziasztok, jó hétvégét mindenkinek, sziasztok. Vidámat!
1: Jó hétvégét!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
4: A pirisi pityókás kenyér az idei év Szent István napi kenyere. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. Ma derült napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A pirisi pityókás kenyér az idei év Szent István napi kenyere. A Helpékség Kft. Pirisi pityókás kenyere nyerte idén a Szent István napi kenyér kategóriát. A BL55-ös és BL80 buzalisztekből burgonyával és hagyományos kovásszal készülő kenyér különlegességét a 24 órán át érlelt 100%-os hidratáltságú kovász adja, amely gazdag aromát, rugalmas szerkezetet és hosszantartó frissességet biztosít. Innovatív kenyér kategóriában a Sütőmix Kft. Kossuth 1 Pékség magvető kenyér elnevezésű, hosszú érlelésű, vadkovászos technológia felhasználásával készült kenyere lett az első helyezett. Az év leveles sétáló süteménye a citromvirág lett a Pedro Pékségtől. Idén 26 Pékség 80 kenyérrel nevezett a versenyre. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott szerdai budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálatának önkéntesei idén már majdnem 1000 alkalommal nyújtottak segítséget 10 déli part strandon. A július 1 és augusztus 20 között dolgozó önkéntesekhez leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el a rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt írták. Az idei nyári szezonban már 5-ször támad fürdőzőkre egy álcserepes teknős a horvátországi Kastélyi öbölben Split közelében, közölte egy zágrábi napilap az internetes oldalán. A szakértők szerint elképzelhető, hogy egy hím példány egy nőstényt véd, ezért vált átmenetileg territoriálissá. A legutóbbi támadás vasárnap délután történt, a teknős hátulról közelített meg egy fiatal férfit, és a háta alsó részén megharapta. Ez volt az 5. feljegyzett ilyen eset július 22 óta a Kastélyi öbölben. Ma túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleti és irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az Észak-Alföld térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 30 és 33 fok között alakul.
5: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
6: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
7: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
7: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
7: nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.

Hölgyeim és uraim! Isten hozta önöket a napfényes Itáliába, a szerelem és a dallamos zene hazájába.

Csodálatosak ezek az olasz dallamok. Mai műsoromban a legszebb olasz nyári slágerek közül válogattam ki 20 lemezt.

0: Helyesen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Felértékelődtek a minőségi szempontok az iskola kezdésnél. Ismét felmerülhet a paksi atomerőmű leállítása. Ma derült napos időre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Felértékelődtek a minőségi szempontok az iskola kezdéshez kapcsolódó vásárlásoknál. Az áraknál fontosabb szempont lett a minőség. A szülők többsége műszaki eszköz venne a gyerekének, közölte a MediaMarkt csütörtökön az MTI-vel. Az áruházlánc felmérése szerint a megkérdezettek 46%-a tekinti a minőséget és a megbízhatóságot a legfontosabbnak, így idén ez lett a legfontosabb vásárlói szempont. Tavaly még 54% az árat tekintette elsődlegesnek. A legkeresettebb termék a laptop, a notebook, a mobiltelefon, az okosóra, ami arra utalhat a közlemény szerint, hogy a digitális háttér ma már meghatározó része az iskolai felkészülésnek. Ismét felmerülhet a paksi atomerőmű leállítása. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, mondta a miniszterelnök Facebook oldalára feltöltött videójában. A kormányfő azt mondta, a Duna teljes hosszán drámaian alacsony a vízszint, és a következő napokban, hetekben érdemi csapadék nem várható a vízgyűjtő területeken, így akár hónapokig is fennállhat a probléma. Az állam 4,5 milliárd forinttal többet szedhet be adó- és járulékbefizetésekből a Sziget Fesztivál után, mint amennyit közkiadásként kifizet rá, közölte az MTI-vel a GKI Gazdaságkutató ZRT. Számításaik szerint egy nagy látogatottságú külföldiek körében is népszerű rendezvény évente 13 milliárd forinttal járul hozzá a GDP-hez, nem számolva a 100 milliókban mérhető területhasználati díjat, valamint a szálláshelyi, vendéglátási és más közvetett forgalmat. Az amerikai külügyes pénzügyminiszter is az Air Force One fedélzetén volt, amikor júliusban egy a gépet ért fenyegetés miatt Donald Trumpot titokban egy másik repülőgépen vitték el a NATO ankarai csúcs találkozójáról. Az amerikai elnök a nyilvánosság előtt felment a lépcsőn, ám azt követően a gép másik oldalán álló kiszolgáló járművön keresztül lehozták. A The Washington Post írt arról, hogy Iránból érkező fenyegetés miatt másik géppel hagyta el az amerikai elnök Törökországot júliusban. Később a The New York Times arról számolt be, hogy a fenyegetés várról indítható rakétákról szólt. Ma túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés gomoly felhő is képződhet, csapadék kizárt. A keleti és irányú szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad, azonban az Észak-Alföld térségében megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 30 és 33 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
9: Bedobom a pénzérmét a csodálatos zenegépbe, a jukeboxba. Kiválasztom kedvenc számomat, és már indulhat is a buli. Hölgyeim és uraim! A következő egy órába az 50-es és a 60-as évek legnagyobb sikereit hallhatják Eszes István válogatásába. Jó szórakozást és még szebb álmodozást kívánunk!

hölgyeim és uraim! Önök az 50-es és a 60-as évek legszebb jukebox zenéiből készített válogatást hallgatják.

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt. Baranyában is megjelent az afrikai sertéspest is. Ma túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány elleni kár elhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny számában jelent meg. Azt írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az asszály és vízhiány elleni kár elhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosításával. Két Baranya vármegyei házi sertés állományban is megerősítette az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal laboratóriuma, közölte a hatóság csütörtökön az MTI-vel. Haladéktalanul elrendelték a gazdaságok lezárását és a szükséges járványügyi intézkedéseket. A Névi közleményében kiemelte, a betegség emberre nem veszélyes, ugyanakkor jelentős gazdasági károkat okozhat a sertés ágazatban. A hatóság fokozott járványvédelmi fegyelmet kér a sertéstartóktól, különösen a telepek zártantartását és fertőtlenítést. A magyarok harmada tervez lakásfelújítást. Minden harmadik magyar felnőtt felújítaná otthonát a közeljövőben, ám a tervezők majdnem egyharmadának legfeljebb 500 ezer forintja van erre a célra, derül ki egy reprezentatív felmérésből. A felnőtt magyar lakosság 11%-ának már konkrét tervei is vannak erre az évre. A legaktívabbak a 40-59 évesek, akiknek 40%-a gondolkodik az idei felújításon, vagy már konkrétan tervezi azt. Az Egyesült Államok teljesen ellenőrzi a hormuzi szorost. Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok teljes felügyeletet gyakorol a hormuzi szoros felett, és ezt fenn fogja tartani. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent közleményében azt hangoztatta, hogy az iráni kikötők ellen érvényben lévő amerikai haditengerészeti blokkád áthatolhatatlan, ami ellen Irán semmit sem tehet. Horvátországban költöznek el legkésőbb a fiatalok a szülői házból az EU-ban. Az Európai Uniós országok közül Horvátországban hagyják el legkésőbb a fiatalok a szülői házat. Átlagosan 31,5 éves korukban költöznek el. A 16 és 29 év közöttiek majdnem 90%-a pedig még a szüleivel él, közölte a Fiatalok Világnapján a Horvát Statisztikai Hivatal. Horvátországot Görögország és Szlovákia követi, ahol átlagosan 31 évesen költöznek el a fiatalok a szülői házból, míg Spanyolországban és Olaszországban 30 év az átlag. Ma derült napos időre számíthatunk a térségben, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék pedig továbbra sem várható. A keleti észak-keleti szél általában mérsékelt marad, délután pedig 31 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most így

0: Igen, igen, tudjuk, persze az ég kék, a fű zöld. Hát mondjuk a fű az sajnos ebben a nagy melegben, ebben a brutális nyárban már nem zöld, hanem inkább sárga. Na, de most ne is ezzel foglalkozzunk, hanem legyen az, hogy a héten a Honda Prelude-et fogjuk körbejárni, megnézzük, mit kell róla tudni. Aztán majd még lehet, hogy folytatom mással is, sőt, biztos, hogy folytatom majd mással is. Na, de csapjunk bele! Nem, várjatok, nem, mégsem csapjunk bele. Még mielőtt belecsapnánk, most gyorsan keres rá a Begurulva Autó és Kütyümustra Facebook oldalára, és az ott megosztott kis posztot, ami arról szól, hogy lehet nyerni egy Honor termoszt, azt légy szíves, olvasd el, és szólj hozzá, hogy te melyik rádióban hallgatod a Begurulva Autó és Kütyümustra műsorát. Augusztus végén sorsolunk, valaki megnyeri azt a bizonyos termoszt. Na jó, akkor most jön a Honda Prelude.
1: Na kedves emberek, hát mai főszereplőnk nem más, mint a Hondának a kis Prelude-je, az új Prelude. És be kell valanom összetenni, nekem az a nagyon régi, hát most már nem is tudom, 20-30 évvel ezelőtti Honda Prelude nagy kedvencem volt, így a formavilág akkor nagyon tetszett, és ugye egyébként az egész autó szerintem nagyon egybe volt rakva. Hát ez az új, ez pedig sikerült, hogy elérniük azt a mérnököknek, hogy hát arra is rá übereljenek egyet, úgymond. Az autó előről ránézve is nagyon lapos, hát egyrészt a tetejére simán ránátsz, másrészt látod, hogy a motorháztető is egészen lapos, nagyjából így a térdedig, térded magasságáig ér el az a felső pont, amikor a lökhelyétől szépen lefelé elkezd kanyarodni, illetve nem is kanyarodni, hanem szép nagy, hát ilyen éllel elindul lefelé. A rendszámtábla fölött egy ilyen nagy vigyorgó szájként ilyen kettő légbömlő egy kromcsíkkal elválasztva, és a lámpái is úgy lettek kialakítva, az első lámpái, hogy így nagyon szélesre húzzák az egész autót, a felső rész egy vízszintes LED csík, alatta természetesen ott van a fényszóró, illetve a maga a nappali világítás, és alulra a rendszámtábla alá kapott egy zongorlag fekete, hát egyrészt egy szép betét, ez az egész szép formája van, lefelé kanyarodik a két széle felé, és most beindult a motor, hiszen a világítás miatt járatom, tehát a gyújtás rajta van, most beindult a motor, de ezzel ne foglalkozzatok, viszont ami nagyon fontos, hogy az alsó része, a rendszámtábla alatti alsó része, ott egy ilyen kis mosolygó szájra hajazó maga a légbömlő rész, aminek a közepén van egy függőleges csík, ami ezúttal egy kék színt kapott. Ez a kék szín egyébként a Hondánál, tudjátok nagyon jól, ez a környezetbarát vagy környezet tudatosabb megoldásra hajaz, hiszen ő is egy hibrid autó, a Honda Prelude is már egy hibrid autó lett. Ami jó pofa az egészben, hogy ez a mosolygó száj, vagy nem is tudom micsoda, ez a rendszámtábla fölött is, ugye, amit már említettem, ezzel a kromcsíkkal elválasztott vékony kis légbömlőknél, tehát ott is megvan, sőt, egyébként most közelebb megyek, és most nézem, hogy féljetek, hülyeséget beszélek idáig.

hülyeséget beszélek idáig, hiszen de megy be a levegő, jó van, azt hittem, hogy nem megy be a levegő, csak a két szélén nem megy be a levegő, de jó van, középen bemegy a levegő, na de ez a két kromcsik, illetve a két zongorak fekete lébömlővel, illetve díszüléccel elválasztott kromcsik is olyan, mint egy vigyorgó száj, és ahova fölérkezik a lámpának a belső éléhez, onnan még befelé vízszintesen beleharap, úgymond a lőkályatónak a felső részébe a két vízszintes nappali menetfény. A tükrünk ezúttal ugyanolyan színű lesz, mint az autó. Mondhatnám azt is, hogy fehér, de amikor rásüt a nap, vagy amikor egy kicsit árnyék van, akkor már nem fehér, hanem teljesen más ilyen kis. És nem is gyöngyházas, hanem ilyen nagyon érdekes színe van, olyan, mint a gyöngyház lenne, de közben meg úgy is tud csillogni rajta a fény, illetve pont nem csillogni, mint hogy egy kicsit mattabb lenne. Szép fényezése van. A tükörnek a felső része szintén fehér, az alsó része és a konzol az pedig fekete. A tükörben természetesen benne van az irányjelző, és az is természetes, hogy maga az irányjelző nem mellesleg, egyébként a nappali menetfénynek ez a vízszintes csíkja lesz ezúttal is elő. Ami viszont nagyon érdekes az autóban, az az, hogy alul oldalt, ahogy elkezd kanyarodni befelé ugye oldalra a lökhárító, egyrészt egy szép ívet kapott, másrészt pedig alulra kapott kettő darab ilyen hullámot. Az egyik hullám az még a fehér részen van rajta, és az a hullám az akkor, hogy egyébként a kerék is kilóg mögüle, tehát hogy a kerekeknek a vonala is kilóg mögüle, és alulra pedig, ahol a fehér és a zongora fekete találkozik, azon az alsó kis vékony élen, oda is kapott egy ilyen hullámot, ilyen beleharapást. Ez mind ugye a légellenállásnak lesz köszönhető, hiszen maga az egész kerekjárati ív az viszont nagyon szépen kiemelkedik az autóból, elől is meg hátul is, tehát az ajtó az egy kis mélyebbre van rajzolva és helyezve. És ez a kettő ív, ez ugye vezeti a levegőt a kerékhez, ezáltal ugye ott szépen betódul majd a levegő a hűtő részhez is, illetve a féknek a hűtéséhez. Na, csak kinyögtem. Ami érdekes az autóban, ugye ezt már megszokhattuk, hogy ilyen sportosabb autóknál a fék pofák, azok ugye általában piros színűek szoktak lenni, ezúttal sötét kék színt kapott. És ami nekem, amikor először megláttam az autót, zseniálisnak gondoltam, és nagyon tetszett, az pedig nem más, mint amikor eljössz teljesen oldalra, akkor ugye említettem, hogy az első meg a hátsó kerékjére téve egy kicsit így kiemelkedik az autóból, egy kicsit markánsabb lesz, és amikor eljössz oldalra, akkor azt fogod látni, hogy az ajtónál nem elől, tehát hogy ennél az autónál, az ajtónál nem elől, hanem amit nem a kerék előtt, hanem a kerék mögött van az a kis ablakocska, az a kis luk, ahol a levegő tud kibesuhanni, ezúttal ugye kisuhan, és úgy hűti a levegő a fékeket, hogy hátrafelé fújja ki a levegőt.

kiderül a képlet. Tehát az ajtó alján fut végig a levegő, és ez úgy van megcsinálva, hogy oda bele van harapva az ajtónak az alsó részébe, elől teljesen bekanyarodik így az autó majdnem alá, de nyilván nem hiszem, van ott egy küszöbb részünk, és ott a levegő szépen kisúvan, és a hátsó kerékereti ív alá tereli be a levegőt. Egyébként az első kerékereti ívnek majdnem a tetejétől is elindul egy vonal, az viszont fölfelé, a hátsó csomagtér, illetve a hátsó ablakok felé fut fel. Ennek az autónak ugye csak első ajtai vannak, tehát három ajtósra szokták mondani, mert ugye van a csomagtérajtó, de hát az a hátulra én azért biztosan be nem szállnék. Nagyon szép csapott a háta, egészen a vezetőülés, hát fejtámlájától előrefelé már, tehát a kormány és a fejtámla között, hogy így benézünk az autóba, ott van a legmagasabb pontja, és onnan viszont már szépen csapódik lefelé az egész. Nincsen külön spoiler, egy kicsik kis ív van rajzolva a hátsó kerékjeleti ív, illetve a hátsó kerék fölött, ahol befejeződik a hátsó csomagi rajtunk az ablak része, oda egy kicsik kis ívet rajzoltak. Amikor elsétálunk hátulra, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy egyrészt van egy vízszintes, zongorlak fekete csékunk, amiben vízszintesen teljesen keresztbe végigfut a világítás. Ez egy darab vékony csík, az irányjelzőnk az alatta lesz, a tolató lámpánk, az pedig már magán a csomagtér ajtón lesz rajta. A vízszintes zongorlak fekete ugye sávnak, nem is csík, hanem sávnak, hiszen a közepén van ez a vízszintes csík, ami a világítás. Tehát a sávnak az alsó részén van egy Honda felirat, és a csomagtér ajtó az egész magasan fejeződik be, és én nagyon picikének tűnik. Ez sem szélességben, sem ahogy jön le a lökhárító hátul, tehát sem arra lefelé, sem szélességben nem lesz nagy a csomagtér ajtónak ez a kis lemez része. Természetesen az üveggel együtt fog nyílni, természetesen az üveg mögött ott legfelül ott van a holdféklámpa, és ahogy elkezd lekanyarodni a csomagtér, illetve magának az autónak az egész háta, hogy elkezd lekanyarodni, ugye mondtam, hogy ezúttal nincsen spoiler, viszont van ott kettő darab élünk, és ott ahogy elkezd lekanyarodni, az egyik kill az maga az a lemezfelület lesz az egyik él, a másik az pedig az, hogy itt van egy zongorlak fekete nagy sáv elhelyezve, és ennek a sávnak a felső része is lesz egy él. Ebben a nagy zongorlak fekete sávban van elhelyezve vízszintesen, teljesen vízszintesen a hátsó lámpánk. Ez végigfut az egész autón hátul keresztbe, ezáltal hamarabb észre fogják venni a mögöttünk jövők. A vékony hátsó lámpa alatt két szíven természetesen ott lesz az irányjelző, és maga a tolató lámpák, maguk a tolató lámpák, mert hogy kettő van belőle, az pedig a csomagtér ajtónak a két szélénél lesz el.

a vízszintes csík, ami ugye a hátsó világítás, az alatt van a Honda felirat, egy ezüstös kis krómos, inkább krómos betűkkel szépen kirakva, és ahol véget ér a csomagtér ajtó, oda még alá fölrajzoltak egy prelűd feliratot, és ahogy jövünk még lefelé, hátrafelé, még az autó hátrafelé még növekszik egy kicsikét itt a lökhárító rész, majd szépen elkezd lefelé csapódni, és itt van elhelyezve alul a rendszám, ami már egy zongorlag fekete sávban van itt is elhelyezve, és hátul is megtalálható az a vízszint, illetve nem vízszintes, hanem függőleges, igen, függőleges a közepén, az a kis függőleges él, amit elő is láthatunk, és itt is kék színben fog pompázni. És az autónak a két szélénél el van rejtve a kipufogó, és ez a kipufogó elrejtés, ezt úgy oldották meg, hogy két ilyen kis szarvacskát kapott hátulra, alulra a műanyag betét, az angol a fekete műanyag betét. Na nyissunk be ebbe az autóba a csomagtér ajtónyitást, azt a Honda felirat N betűje alá szépen közvetlenül benyúlunk, ott van egy lók, és szépen felnyílik a csomagtér ajtó, nem elektromosan, hanem manuálisan, és bizony, itt a csomagtér az nem lesz nagy, van egy ilyen kis lapunk, ami alá be tudunk nézni, föl tudjuk emelni, alá ott van, hát alulra azért még be tudunk rakni egy-két dolgot, de továbbra is azt mondom, hogy nem nagy a csomagtér, és ráadásul ez a kis ajtó sem olyan nagy, vagy ez ahol benyitsz, viszont mind a két oldala kapott egy-egy akasztót, és egy-egy ledes világítást, tehát legalább látszom, nem túl nagy csomagtérbe, de azért azt mondom, hogy egyébként két bőröndöt bele fogsz tudni rakni. És innen hátulról belenézünk az autóba, azt fogjuk látni, hogy hát a hátsó ülés az hát maximum egy nagyon kicsi gyerek, és neki lesz megfelelő, ide hátulra ember belül, az biztos, de legalább van, illetve ugye le lehet hajtani a hátsó üléseket, azt most én megpróbálom innen szépen valahogy lehajtani, átrakom a másik kezembe ezt a telefont, lehajtom legalább az egyik felét, megpróbálom lehajtani, oké. Jó, hát nem csukódott le teljesen, mert ugye hátra van az ülés, de ha lecsuknánk teljesen, akkor egy picit azért nagyobb lenne ez a nem túl nagy csomagtér, úgy akár már olyan 5-6 bőröndöt is bele fogsz tudni pakolni, tehát ketten a pároddal el fogtok tudni menni bárhova a Honda Prelude-del, családilag nem, de ő nem is egy családi autó, azért szavajuk be. A csomagtér egyébként műanyag anyagot használnak, ugye a súly csökkentése miatt, és kettő darab teleszkóp a két szélén azt fogja feltolni, és egy kis gumibakok vannak elhelyezve, amikor lecsukod, hogy ne, hogy szépen csukodjon, na ez az. Most azért sípolt, és azért hisztizett, azért hallottam ezt a kis szirénázást, mert ugye a kulcs az nálam van, a gyújtás pedig rá van adva. Na jó, akkor szerintem most jön az, hogy szépen beülünk, és suhanunk az autóval, illetve hát előtt azért még körbe kéne járni, nem? De, na hát.

De mindegy, hogy hányas dobsz, mert úgyis lenyomok, érted? A kocsi súlya üresen csak 1000 kiló, a teljesítménye meg 75 ló. Az a lényeg, bazeg, kibaszott jó, mert 6000-es fordulati kihúzható. Nyomjuk is vele a gyors.

A kívül csoda szép Honda Prelude-be beülve, azt fogjuk észrevenni, hogy egy fekete autóba ülünk belül, már itt, hogy belül fekete, és abban ülünk benne. És nekem egy kicsit ez olyan fura, mert olyan szép lenne, olyan jó lenne, hogyha valami szint is kapna az autó belülről. Na de mindegy, ez legyen a legjobb baj. A Honda ezúttal is ugyanazt a kormányt helyezte el, amit már korábban láthattunk. Ez a hatszögletű, a sarkoknál szépen le van kerekítve, alul lefelé van kettő darab függőleges. Hát küllőnk, ami át van törve teljesen, ez a két függőleges küllő, ez egyébként nem mellesleg zongorlak fekete, és egyébként nagyon szép bőr, ezért nem ülést, hanem kormányt fogunk kapni. Remélem nem ülést mondtam idáig sem, hanem kormányt, na mindegy is. Szóval nagyon szép kormányt fogunk kapni, aminek a felső részénél legfölül, ugye függőlegesen elhelyeztek ilyen kis velúr betétet, ez mutatja ugye, hogy mikor van középen a kormány, ez ilyen kis sportos hatás. Az előttünk levő műszerfal az természetesen digitális, és kettő darab kör műszer van most szépen beállítva rajta. Egyébként mutatja azt, hogy mennyi a töltöttség, mutatja azt, hogy mennyi az üzemanyag a két szélénél, ez ilyen kis grafikonnal mutatja. A digitális műszerfal részen pedig mondom kettő darab kör műszer, az egyik az mutatja a kilométert, hogy mennyivel mész, a másik a fordulatot, illetve mutatja azt, hogy mennyi a fogyasztás, mennyit mentél, mennyit tudsz még menni a következő, hát muszáj mondhatni tankolásig, mutatja azt, hogy milyen rádiót hallgatsz, hány óra van, stb. Szerintem ez egyébként jó pofa, de természetesen a menüben bele tudsz menni, és akkor ezt szemébe tudod szabni. A kormánynak nagyon jó tapintása van, természetesen ott ugye a 10 óránál és 2 óránál ki van alakítva az a kis bumszil, ez a kis gumó, amivel ugye biztonságosabban fogod tudni fogni. A vízszintes küllők közül a baloldalin a hangot fogod tudni váltogatni, illetve a telefon tudod felvenni, meg a csatornákat tudod váltogatni, meg hogy hány, illetve hogy milyen hangosan szóljon, míg a jobb oldalon, ott pedig a tempomat, adaptív tempomat, sávtartó, hogy mennyire kövesd az előzőt, vagy pedig, ha úgy alakul, akkor ugye a sebesség határolót is. Na, ennél az autónál az ajtó és a kormány között ugyanazt a mélysejtet fogjuk kapni, mint egy korábbi Honda modellnél már, amikor megbeszéltük, illetve nem is mélysejtet, hanem kis rombuszokat, és az, hogy hova fújja a levegőt, ugye ezek a rombuszokon jönnek ki, vagy ilyen élükre állított, nem, sarkukra állított kis összelapított kockák. Szóval az, hogy hova fújja a levegőt, az pedig ilyen kis joystick, régebbi joystick arra fogod, illetve egy kis füllel fogod beállítani. Nekem ez nagyon tetszik, ugyanez van középen is, a két középső klíma belül, a között pedig ott van az elkadási jelzőnek a kombja, és szép hangja.

Amikor eljövünk középre, akkor egy viszonylag, sőt nem is viszonylag, egy egész jó magasra helyezett, de nem túl nagy kijelzőt fogunk kapni, egy középső kijelzőt, ami mellett fizikai gombokkal van meg a home, fizikai gombokkal van meg a visszamenő, illetve az, hogyha te rádiót akarsz hallgatni, akkor azt felhangosítsd vagy lehalkítsd, illetve hogy akár kiválaszd azt, hogy mit is szeretnél hallgatni, és egyébként célőtöképpen is feltel fogsz innentől továbbit beállítani. Na ez van, legfelül alattam a klímabömblő, ha jövünk lefelé, akkor fizikai gombokkal fogod tudni beállítani azt, hogy hova fújjon, mennyit fújjon, milyen erősen fújjon, most be is állítottam, és mondjuk a 20 fok helyett most már jöhet nyugodtan, akár 19 fél is, hiszen már reggel van, de már jön fel a nap, és már kezd meleg lenni. Szóval ez jó pofa, hogy vízszintesen el vannak helyezve alulra a gombok a három kör kapcsoló alá, és fölül pedig digitálisan mutatja, hogy éppen mit csinálsz, 19 fok, hogy hova fújja, stb. Nekem ez jó pofa, illetve tetszik, illetve van természetesen ülésfűtésünk mindkét első ülésnél. Ha ez alá jövünk, akkor USB-C-s töltőből kapunk kettőt, és az egyikkel, az vezetővel közelebbi nél pedig ugye nem csak tölt, hanem akár ott tudod csatlakoztatni a kis média lejátszódat, telefonodat, vagy bármidet, és ide föntre, ide a két kis USB-C-s mellé a vezetőhöz közelebb rakták le a szivargyújtós töltési lehetőséget. Van egy tálcánk ez alatt, egy jó mélyre berakott tálca, aminek van kettő darab pereme, hogy a telefonod ne csúszkáljon, és természetesen ez a tálca lesz a vezeték nélküli töltési lehetőség jó helyre lett elrakva. Ez egy ilyen kis mélyedésbe van elhelyezve, aztán amikor jövünk szépen hátrafelé, akkor itt is egy bőr keretet, bőr borítást kapott ez a középső konzol rész, egyébként kékkel van varva, ugyanúgy, mint ahogy kint említettem a kék színeket, fénykére elő-hátul az a függőleges kis csík, tehát ugyanolyan kékkel van itt is varva az összes bőr felületet az üléseken is, majd meg itt a középső konzolon, egyébként magán a kormányon is, és ezen a középkonzolon az a mély zseb, az alatt a mély zseb, illetve az mögött a mély zseb, ahogy jövünk hátrafelé, ott fogjuk találni ugye a kéziféket, elektromos kézifék, aztán itt van ez a break hold gombunk, ez egy kisebb, illetve az egész egy zongorlak fekete keretben van elhelyezve, de úgy néz ki az egész, hogy van középen egy hosszabb sáv, a két szélén pedig egy kisebb sáv, és a kisebb sávban ugye a vezetőhöz közelebb van a kézifékünk, illetve a break hold gombunk, az anyósüléshez közelebb van az S plusz gombunk, ez az S plusz gomb, ez ugye amikor megnyomod, akkor egy kicsit ilyen harapósabb lesz az autó, sőt nem is annyira kicsi, illetve itt fogod tudni kiválasztani.

drive módot választasz, akkor van egy egyéni módunk, van egy sport módunk, van egy GT módunk, illetve van egy komfort módunk. Itt mindegyiknél egy kicsit változik az autónak a karakterisztikája, illetve mondom, ha megnyomod a sport plusz gombot, akkor pedig egy állat lesz. És amikor megnyomod a sport plusz gombot, akkor egyébként az előttünk levő műszerfal is egy kicsit így megváltozik. A fordulatszámnál leginkább érezhető ez, ott majd ki fogja neked azt is rajzolni, mikor van vörös tartományban. Hogyha magát a komfort, meg GT, meg ilyesmi módon változtatsz, akkor is változik egyébként magának a műszerfalnak, az előttünk levő műszerfalnak, az előttünk levő műszerfalnak a kis hangulatvilágítása, a hangulata, de nem fogom most ezt mondani, hogy hogyan. És egyébként, ugye ez volt a vezetőhez közelebbi sáv, és a középső sávon pedig megtaláljuk magát a sebességváltót, ami nyomok gombokkal van kialakítva. Legfelül van egy P gombunk, a P gomb két szélén vörösen fog világítani a LED. Aztán mögötte van egy mélyedés, és a mélyedést így hátrafelé, mélyedésnek a hátsó falánál meghúzzuk, akkor lesz rökverszben az autó, akkor zöld gombbal fogja, zöld kettő darab zöld leddel fogja jelezni, hogy te ott vagy. Van egy N gombunk, ezt lefelé megnyomjuk, akkor vörösen jelzi, hogy N-be vagy, és ennél az autónál is, mint a korábbi Honda-nál már megszokott, ha megnyomod a D, azaz D gombot, akkor a D gombnál nem a két széle fog világítani, hanem maga a gombnak a széle, és egyébként itt egy kis nagyon vékony króm keretet is kapott a gombon kívül még egy kis keretet kapott, ez pedig ugye a direkt mód, tehát amikor szépen fogsz tudni menni, én azt berakom B-be, inkább parkolni még egy kicsit. Ez mögött van kettő darab pohártartónk, és van egy középső könyöklőnk. Középső könyöklő ráadásul úgy van kialakítva, hogy a pohártartónak a két széléhez így előre nyúlik, mint a két szarva lenne, de középen ugye ki tudod nyitni, és ott van egy zsebünk, nem nagy,

Az ülésünk az bőr, fűthető, ahogy említettem, nagyon jó az a kék varázs. Zseniális az oldaltartása, tehát tényleg markáns peremet szél. Hogy van szélet? Hát ez nem mindig szép, tehát markáns szél sőt kialakítást kapott. Ez benne tart téged az ülésben, az biztos, mint szomban, mint a régban. És egyébként jó pofán néz ki az, hogy a fejtámlába bele van, hát majd mondom, gravírozó oldatnak a tízből fejtámla, tehát nem gravírozó van, ha belelőtt felirat, illetve azt,

csúsznak, hogy én is ezüstös keretet kapott a fejtámlának az a része, ahol lecsúsztam a háttámlába, csak sikerült kimondanom. Az ajtóban egyébként hát egy fél literes víz fog elférni maximum, de mögé még mondjuk egy kis szendvicsünk. Az ajtóról tudod természetesen a két első ablakot tetekerni, a tükröket beállítani, illetve az ajtót ki be zárni. És most jön a lényeg, hogy középen, amikor a klíma és a klíma befújó rész, illetve a maga a klímakezelő szervek között van egy kis sáv, az elindul. Ez ilyen velúros, plüssös hatású valami, és nagyon jó tapintása van, itt is kékkel, illetve fehérrel van varva, viszont a

Singapúrra ugye nem fogunk beszállni, ez egyértelmű, de hát ha más nem, akkor csomagoknak jó lesz a hátsó ülés is. Ami viszont jó pofa, hogy ahhoz képest, hogy egész picike a kis hátsó ablakunk, ugye ezt már említettük, tök jó kilátsz hátul, és érzed azt, hogy hol van mögötted bárki is. Nagyon jó pofa az egyébként, hogy ugye középre, föntre raktak természetesen egy ilyen kis szemüveg zsebet. Most, hogy szemüveges vagyok ismételten, ez nekem egyébként jól is esik. Na, szerintem most jött el annak az ideje, hogy akkor szépen fölrakom a kamerákat, és elindulunk az autóval, mellettében is be.

Jaj, megint annyi mindent akartam elmondani itt a Honda Prelude-ről, hogy hát arra sem jutott idő, hogy legalább belüljünk és guruljunk, pontosabban bele már belebütünk, de gurulni nem maradt idő. Ráadásul kütyüt is akartam nektek hozni, hiszen van nálam megint kettő újabb telefon, tesztem, azon kívül két okosóra is van tesztem. Mi lesz, hát majd jövő héten megpróbálom belecsempészni legalább az egyik okosórát. Meg hát ugye a Prelude-nek a menet közbeni elmesélését. Viszont ami nagyon fontos, tudjátok, megurulva autós kütyű most a Facebook, ott megkeresve az a poszt, amelyiken elmagyarázzuk azt, hogy hogyan és miként tudod megnyerni a Honor Termoszt. Egyébként elmondom neked most is, a Honor Termoszt úgy tudod megnyerni, hogy ott az alá, a bizonyos kiemelt poszt alá odaírod, hogy te melyik rádióban hallgatod a Megurulva Autó és Kütyű Mustrát. Hallgass ránk, hallgass a rádiót, maradj velünk továbbra is, hiszen zene, műsorok, adás, érdekességek, hírek, minden van itt a rádióban. További szép napot nektek, ne menjetek sehova, hallgassátok a rádiót.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az integritás hatóság létrehozta a közbeszerzésekből bűncselekmény miatt kizárt szereplők nyilvántartását. Magyar Péter Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit. Szombaton folytatódik a napos idő, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmények elkövetése miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvántartását az integritás hatóság, jelentette be a hatóság az MT-nek csütörtökön megküldött közleményében. Közölték, az uniós támogatások újraindításához nélkülözhetetlen ez az intézkedés, amely a visszaélések kiszűrése mellett lehetőséget nyújt az öntisztításra is. Akik igazolják, hogy helyreállították a megbízhatóságukat, azok törölhetik magukat a nyilvántartásból. Az öntisztítási eljárást a hatóság hivatalból folytatja le elektronikus ügyintézéssel. Magyar Péter miniszterelnök Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit, ahol a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztatta őket. A kormányfő pénteki Facebook bejegyzésében azt írta, szombaton 10 órára hívta meg a politikusokat, hogy ott tájékoztassa őket az évtizedek óta nem látott építkezés részleteiről, továbbá a korábbi évek mulasztásairól, amelyek szükségessé tették a beavatkozást, fogalmazott. Az áramütés továbbra is komoly veszélyt jelent a madarakra, különösen a fehér gólyákra, ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az áramszolgáltatókat és a kormányt a veszélyes hálózati szakaszok mielőbbi átalakítására kéri, a lakosságot pedig arra ösztönzi, hogy az elektromos hálózat közelében talált elpusztult madarakat jelezze az egyesületnek, hívta fel a figyelmet az MMS szerdai közleményében. Az elmúlt napokban több tucat madarat, köztük kiemelten gólyákat ért áramütéssel kapcsolatos jelzés érkezett az egyesülethez és a nemzeti park igazgatóságokhoz. A pilisi pityókás kenyér az idei év Szent István napi kenyere. A Helpékség Kft. Pilisi pityókás kenyere nyerte idén a Szent István napi kenyér kategóriát. A BL55-ös és BL80 buzalisztekből burgonyával és hagyományos kovásszal készülő kenyér különlegességét a 24 órán át érlelt 100%-os hidratáltságú kovász adja, amely gazdag aromát, rugalmas szerkezetet és hosszantartó frissességet biztosít. Innovatív kenyér kategóriában a Sütőmix Kft. Kossuth 1 Pékség magvető kenyér elnevezésű, hosszú érlelésű, vadkovászos technológia felhasználásával készült kenyere lett az első helyezett. Az év leveles sétáló süteménye a citromvirág lett a Pedro Pékségtől. Idén 26 Pékség 80 kenyér elnevezett a versenyre. Szombaton folytatódik a napos idő, helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelacsok felé kísérik majd élénk széllökések. Kora reggelre még többfelé felfrissül a levegő, a minimumok 8 és 19 fok között alakulnak, az északi völgyekben lesz a leghidegebb. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rödül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. És a jelen kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. A magyarok harmada tervez lakásfelújítást. Szombaton folytatódik a nagyrészt felhőtlen száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott szerdai budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A magyarok harmada tervez lakásfelújítást. Minden harmadik magyar felnőtt felújítaná otthonát a közeljövőben, ám a tervezők majdnem egyharmadának legfeljebb 500 ezer forintja van erre a célra, derül ki egy reprezentatív felmérésből. A felnőtt magyar lakosság 11%-ának már konkrét tervei is vannak erre az évre. A legaktívabbak a 40-59 évesek, akiknek 40%-a gondolkodik az idei felújításon, vagy már konkrétan tervezi azt. Horvátországban költöznek el legkésőbb a fiatalok a szülői házból az EU-ban. Az Európai Uniós országok közül Horvátországban hagyják el legkésőbb a fiatalok a szülői házat. Átlagosan 31,5 éves korukban költöznek el. A 16 és 29 év közöttiek majdnem 90%-a pedig még a szüleivel él, közölte a Fiatalok Világnapján a Horvát Statisztikai Hivatal. Horvátországot Görögország és Szlovákia követi, ahol átlagosan 31 évesen költöznek el a fiatalok a szülői házból, míg Spanyolországban és Olaszországban 30 év az átlag. Jelentősen drágul a kínai DeepSeek új mesterséges intelligencia modellje. Hivatalosan is bemutatta a V4 Pro elnevezésű új mesterséges intelligencia modelljét a kínai DeepSeek, amely a vállalat korábbi V4 Flash modelljének jóval magasabb árán érhető el. A fejlesztő szerint az új modell elsősorban az összetett önállóan végrehajtott feladatokban teljesít jobban. Az új árak modelltől, a token típusától és a használat időpontjától függően 50 és 1100 százalék közötti emelkedést jelentenek a jelenlegi díjakhoz képest. Elemzők szerint a mostani bejelentés jelentős változást jelez a DeepSeek árpolitikájában. Szombaton folytatódik a nagyrészt felhőtlen száraz idő, kevés gomoly felhő a délkeleti-keleti ország részben képződhet. A déli szél helyenként megélénkül. Hajnalban még lehűl az idő, a minimumok 8 és 19 fok között alakulnak. Napközben folytatódik a hőség, a maximum 30-35 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indul!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Millás Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az alkalommal nyújtottak segítséget a vöröskeresztesek a Balatonparton. A hőség nem kivétel, hanem norma lesz Budapesten. Szombaton folytatódik a napos idő, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálatának önkéntesei idén már majdnem 1000 alkalommal nyújtottak segítséget 10 déli part strandon. A július 1 és augusztus 20 között dolgozó önkéntesekhez leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el a rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. Írták. A hőség nem kivétel, hanem norma lesz Budapesten. Hátralevő életünk egyik leghűvösebb nyarát szenvedjük el éppen, csak közösen új szemlélettel lehet felkészíteni Budapestet az új helyzetre, ezt írta a főpolgármester, szakmai vizsgálatok adataira hivatkozva pénteken Facebook oldalán. A hőség riadó jövőben nem eseménykezelés, hanem szezonális üzemeltetési feladat lesz, mutatott rá a főpolgármester. Zöldet, vizet, fenntartható energiát és zöldebb közlekedést fejlesztettek a most hazahozott uniós források felhasználásának és a város pénzügyi konszolidációjának egyik legfőbb célja, hogy Budapest nagyobb léptékben folytathassa ezt a munkát, írta. Két Baranya vármegyei házi sertés állományban is megerősítette az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal laboratóriuma, közölte a hatóság csütörtökön az MTI-vel. Haladéktalanul elrendelték a gazdaságok lezárását és a szükséges járványügyi intézkedéseket. A Név így közleményében kiemelte, a betegség emberre nem veszélyes, ugyanakkor jelentős gazdasági károkat okozhat a sertés ágazatban. A hatóság fokozott járványvédelmi fegyelmet kér a sertéstartóktól, különösen a telepek zártan tartását és fertőtlenítést. Az idei nyári szezonban már 5-ször támadt fürdőzőkre egy álcserepes teknős a horvátországi Kastélyi öbölben Split közelében, közölte egy zágrábi napilap az internetes oldalán. A szakértők szerint elképzelhető, hogy egy hím példány egy nőstényt véd, ezért vált átmenetileg territoriálissá. A legutóbbi támadás vasárnap délután történt, a teknős hátulról közelített meg egy fiatal férfit, és a háta alsó részén megharapta. Ez volt az 5. feljegyzett ilyen eset július 22 óta a Kastélyi öbölben. Szombaton folytatódik a napos idő, helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelacsok felé kísérik majd élénk széllökések. Kora reggelre még többfelé felfrissül a levegő, a minimumok 8 és 19 fok között alakulnak, az északi völgyekben lesz a leghidegebb. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

Lizzy.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzád.
3: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.

0: Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az alkalommal nyújtottak segítséget a vöröskeresztesek a Balatonparton. A hőség nem kivétel, hanem norma lesz Budapesten. Szombaton folytatódik a napos idő, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálatának önkéntesei idén már majdnem 1000 alkalommal nyújtottak segítséget 10 déli part strandon. A július 1 és augusztus 20 között dolgozó önkéntesekhez leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesülésekkel fordulnak, de gyakran látják el a rovarcsípések, valamint hőártalmak következményeit is. Idén 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. Írták. A hőség nem kivétel, hanem norma lesz Budapesten. Hátralevő életünk egyik leghűvösebb nyarát szenvedjük el éppen, csak közösen új szemlélettel lehet felkészíteni Budapestet az új helyzetre, ezt írta a főpolgármester, szakmai vizsgálatok adataira hivatkozva pénteken Facebook oldalán. A hőség riadó jövőben nem eseménykezelés, hanem szezonális üzemeltetési feladat lesz, mutatott rá a főpolgármester. Zöldet, vizet, fenntartható energiát és zöldebb közlekedést fejlesztettek a most hazahozott uniós források felhasználásának és a város pénzügyi konszolidációjának egyik legfőbb célja, hogy Budapest nagyobb léptékben folytathassa ezt a munkát, írta. Két Baranya vármegyei házi sertés állományban is megerősítette az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal laboratóriuma, közölte a hatóság csütörtökön az MT-vel. Haladéktalanul elrendelték a gazdaságok lezárását és a szükséges járványügyi intézkedéseket. A Névi közleményében kiemelte, a betegség emberre nem veszélyes, ugyanakkor jelentős gazdasági károkat okozhat a sertés ágazatban. A hatóság fokozott járványvédelmi fegyelmet kér a sertéstartóktól, különösen a telepek zártantartását és fertőtlenítést. Az idei nyári szezonban már 5-ször támadt fürdőzőkre egy álcserepes teknős a horvátországi Kastélyi öbölben Split közelében, közölte egy zágrábi napilap az internetes oldalán. A szakértők szerint elképzelhető, hogy egy hím példány egy nőstényt véd, ezért vált átmenetileg territoriálissá. A legutóbbi támadás vasárnap délután történt, a teknős hátulról közelített meg egy fiatal férfit, és a háta alsó részén megharapta. Ez volt az 5. feljegyzett ilyen eset július 22 óta a Kastélyi öbölben. Szombaton folytatódik a napos idő, helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelacsok felé kísérik majd élénk széllökések. Kora reggelre még többfelé felfrissül a levegő, a minimumok 8 és 19 fok között alakulnak, az északi völgyekben lesz a leghidegebb. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indul!

kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod. Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

mint vágtató vadlovak. Suhannak át az élet végtelen sztyeppéin. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dombokat.

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

haza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Bergfilm.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád. Biztos.

nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. A magyarok harmada tervez lakásfelújítást. Szombaton folytatódik a nagyrészt felhőtlen száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott szerdai budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A magyarok harmada tervez lakásfelújítást. Minden harmadik magyar felnőtt felújítaná otthonát a közeljövőben, ám a tervezők majdnem egyharmadának legfeljebb 500 ezer forintja van erre a célra, derül ki egy reprezentatív felmérésből. A felnőtt magyar lakosság 11%-ának már konkrét tervei is vannak erre az évre. A legaktívabbak a 40-59 évesek, akiknek 40%-a gondolkodik az idei felújításon, vagy már konkrétan tervezi azt. Horvátországban költöznek el legkésőbb a fiatalok a szülői házból az EU-ban. Az Európai Uniós országok közül Horvátországban hagyják el legkésőbb a fiatalok a szülői házat. Átlagosan 31,5 éves korukban költöznek el. A 16 és 29 év közöttiek majdnem 90%-a pedig még a szüleivel él, közölte a Fiatalok Világnapján a Horvát Statisztikai Hivatal. Horvátországot Görögország és Szlovákia követi, ahol átlagosan 31 évesen költöznek el a fiatalok a szülői házból, míg Spanyolországban és Olaszországban 30 év az átlag. Jelentősen drágul a kínai DeepSeek új mesterséges intelligencia modellje. Hivatalosan is bemutatta a V4 Pro elnevezésű új mesterséges intelligencia modelljét a kínai DeepSeek, amely a vállalat korábbi V4 Flash modelljének jóval magasabb árán érhető el. A fejlesztő szerint az új modell elsősorban az összetett önállóan végrehajtott feladatokban teljesít jobban. Az új árak modelltől, a token típusától és a használat időpontjától függően 50 és 1100% közötti emelkedést jelentenek a jelenlegi díjakhoz képest. Elemzők szerint a mostani bejelentés jelentős változást jelez a DeepSeek árpolitikájában. Szombaton folytatódik a napos idő, helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelacsok pedig kísérik majd élénk széllökések. Kora reggelre még többfelé felfrissül a levegő, a minimumok 8 és 19 fok között alakulnak, az északi völgyekben lesz a leghidegebb. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indul!

that first writer say that first beat is right on.

Fresh beat is right on time, right on top, like I say.

that fresh beat is right on time, right on top, like you said.

Ez itt a Fine Selection, stíluskorlátok nélkül.

0: Tapadj ránk, hallgass minket!
1: www.lépésrádió.hu.
0: Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Tapadj ránk, hallgass minket!
1: www.lépésradio.hu
0: Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Biztonságban vannak a Dél-Horvátországban tartózkodó magyarok. 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt. Szombaton folytatódik a nagyrészt felhőtlen, száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A dél-horvátországi erdőtűzben érintett területen tartózkodó magyarok biztonságban vannak, közölte a külügyminiszter pénteken Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, hogy folyamatos kapcsolatban van a horvátországi magyar konzuli szolgálattal, és többször is egyeztettek a horvát hatóságokkal, azért, hogy a magyar állampolgárok biztonságosan el tudják hagyni az érintett területet. Csütörtökről péntekre virradó éjjel heves erdőtűz ütött ki a dél-horvátországi Splittől mintegy 30 km. 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak. A térségből mintegy 1000 helyítős turistát mentettek ki. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány elleni kár elhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a magyar közlöny számában jelent meg. Azt írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az asszály és vízhiány elleni kár elhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosításával. Társadalmi szemléletváltás sürgetett az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében. Gajdos László a Facebook oldalán pénteken közzétett bejegyzésében rámutatott, hogy az állami erdőgazdaságok munkatársainak óriási feladatot jelent az erdőkben illegálisan lerakott hulladék felszámolása, amelyet az erdőgazdaságok ráadásul saját forrásból végeznek. Az illegális hulladék kihelyezése nem figyelmetlenség, hanem tudatos jogsértés. Hívta fel a figyelmet a miniszter, kiemelve, hogy az erdészek szakmai elkötelezettsége mellett valódi társadalmi szemléletváltásra is szükség van ebben az ügyben. Mintegy 2500 pár hamis sportcipőt foglalt le a Nemzeti Adó és Vámhivatal Budapesten, tájékoztatta a hatóság pénteken az MTI-t. Mint írták, a pénzügyőrök egy budapesti raktár ellenőrzés során bukkantak a silány minőségű utánzatokra, amelyek forgalomba kerülésével a jogtulajdonosokat csaknem 40 millió forintos kár érhette volna. A pénzügyőrök a hamisítványokat lefoglalták, és iparjogvédelmi jogok megsértése miatt eljárást indítottak, közölte a hatóság. Szombaton folytatódik a napos idő, helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelacsok felé kísérik majd élénk széllökések. Kora reggelre még többfelé felfrissül a levegő, a minimumok 8 és 19 fok között alakulnak, az északi völgyekben lesz a leghidegebb. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, ugyanis a legmelegebb órákban 31-36 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható doménszolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.